0: söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter. Az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Ismét feltűnt az utakon Pintér Sándor egykori belügyminiszter legendás autója, a kétütemű fehér Warburgot szombaton az M7-es autópályán fotózta le egy arra haladó autós, számolt be a fellelhető olvasói felvételek alapján a sajtó. A kétütemű gépjármű igazi állócsillagnak számít a hazai politikai életben. Az 1989-ben gyártott autót Pintér Sándor még 1995-ben országos rendőrfőkapitányként örökölte meg, és ő az autó második tulajdonosa. A jármű azóta a politikus védjegyévé vált, és az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepelt. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Ödüsszeia forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart.

0: Hídre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Ismét feltűnt az utakon Pintér Sándor egykori belügyminiszter legendás autója, a kétütemű fehér Warburgot szombaton az M7-es autópályán fotózta le egy arra haladó autós. Számolt be a fellelhető olvasói felvételek alapján a sajtó. A kétütemű gépjármű igazi állócsillagnak számít a hazai politikai életben. Az 1989-ben gyártott autót Pintér Sándor még 1995-ben országos rendőrfőkapitányként örökölte meg, és ő az autó második tulajdonosa. A jármű azóta a politikus védjegyévé vált, és az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepelt. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Ödüsszeia forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon,
3: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsó őrsön 2500 forintot kérnek a túlban való fürdőzésért, de Balatonnalbádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri, vagy meg is haladja a hekkét. 55 államtitkár lesz az új

0: Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Ismét feltűnt az utakon Pintér Sándor egykori belügyminiszter legendás autója, a kétütemű fehér Warburgot szombaton az M7-es autópályán fotózta le egy arra haladó autós, számolt be a fellelhető olvasói felvételek alapján a sajtó. A kétütemű gépjármű igazi állócsillagnak számít a hazai politikai életben. Az 1989-ben gyártott autót Pintér Sándor még 1995-ben országos rendőrfőkapitányként örökölte meg, és ő az autó második tulajdonosa. A jármű azóta a politikus védjegyévé vált, és az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepelt. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Ödüsszei a forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 25-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérrakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csa Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásával több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szántai Csaba az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szántai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Szántai Csabát a Richter Alapítvány tudományos főtanácsadóját hallják.
3: Jóval többről van szó, mint erről a pénzről, és jóval többről van szó, mint hogy most itt egy kémiai labort sikerült nagy

0: a Dunaparti intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Berlin Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A Váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Bálint Brigittát, a Váci Dunakanyar Színház igazgatóját hallják.
1: Elérkezettnek látta az időt a szakma, hogy közös egyeztetéssel, közös célok megfogalmazásával egy olyan kulturális csomagot állítsanak össze, hogy állítsunk össze, mely egy kis segítséget ad a kulturális szférának az újraélesztésére, az újra gondolására. Például az oktatás és a kultúrának az újraélesztése, az együttműködése. Én a színházzal kapcsolatban érezném fontosnak, hogy ugye a színházi oktatást beépíteni esetleg a gyermekek életébe visszahozni. Akkor fontosnak tartottuk a megbeszélésen az NKA újra gondolását, az átláthatóságot, a különböző szakszervezeteknek a bevonásával több észrevétel újra gondolását.
0: Egy hét múlva Kismaroson ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-jével kezdődő héten az öregszőlő az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mélyi utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az ágakat az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Mindössze 1 pont különbség van a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az első és második helyen álló csapatok között. Így 3 fordulóval a szezon zárás előtt továbbra is kérdés, ki nyerheti meg a bajnoki címet. Az első helyen jelenleg a Romhány áll 65 ponttal, mögötte 64 ponttal második a Somos. Küzdelmükbe a Nógrád Megyer klubja nem tud beleszólni, 10 pontos különbséggel állnak a harmadik helyen. Viszont már szinte biztosan eldőlt a gól király neve, a Romhány játékosa Varga Gyula eddig 40 gólt lőtt, mögötte 27 találattal áll másodikként a Nógrád megyei Berki Máté.
2: Időjárás.
0: A május végi nyárban csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást. Bőrégés veszélye lehetséges.
2: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton Nagyoroszlyban, valamint Szendehelyen továbbá Szobon várható trafipax.
2: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 25-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásával több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szantai Csaba az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szantai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Szantai Csabát a Richter Alapítvány tudományos főtanácsadóját hallják.
3: Jóval többről van szó, mint erről a pénzről, és jóval többről van szó, mint hogy most itt egy kémiai labort sikerült nagy büszkeséggel mondhatom ezt magasabb szintre emelni. Arról van szó, hogy őszintén felajánljuk a tanároknak, és nektek, fiatalok, nyilván most még kicsit fiatalok vagytok ehhez, de majd a későbbiek során nyugodtan éljetek ezzel, hogy bármikor, bármilyen kérdésetek, problémátok van a jövőtökkel kapcsolatban, amiben mi tudnánk segíteni.
2: A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban.

0: oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Bálint Brigittát, a Váci Dunakanyar Színház igazgatóját hallják.
1: Elérkezettnek látta az időt a szakma, hogy közös egyeztetéssel, közös célok megfogalmazásával egy olyan kulturális csomagot állítsanak össze, hogy állítsunk össze, mely egy kis segítséget ad a kulturális szférának az újraélesztésére, az újragondolására. Például az oktatás és a kultúrának az újraélesztése, az együttműködése. Ugye én a színházzal kapcsolatban érezném fontosnak, hogy ugye a színházi oktatást beépíteni esetleg a gyermekek életébe visszahozni. Akkor fontosnak tartottuk a megbeszélésen az NKA újragondolását, az átláthatóságot, a különböző szakszervezeteknek a bevonásával több észrevétel újragondolását.
0: Egy hét múlva Kismaroson ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-ével kezdődő héten az öregszülő az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mélyi utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az ágakat az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Mindössze 1 pont különbség van a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az első és második helyen álló csapatok között. Így 3 fordulóval a szezon zárás előtt továbbra is kérdés, ki nyerheti meg a bajnoki címet. Az első helyen jelenleg a Romhány áll 65 ponttal, mögötte 64 ponttal második a Somos. Küzdelmükbe a Nógrád Megyer klubja nem tud beleszólni, 10 pontos különbséggel állnak a harmadik helyen. Viszont már szinte biztosan eldőlt a gól király neve. A Romhány játékosa Varga Gyula eddig 40 gólt lőtt, mögötte 27 találattal áll másodikként a Nógrád megyei Berki Máté.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást, bőrégés veszélye lehetséges.
3: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
5: Hello, hello, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Korán van, még tudjuk. Azért most reméljük, hogy mindenki alszik. Salgótarántól a Megyeri hídig, de mi azért itt vagyunk ezen a szép hétfő reggelen. A Megafon mikrofonjánál Olicek Ádámot halljátok. Karvas Sanyi, neked is taps, mert hogy te is itt vagy korán reggel.
6: Köszönöm szépen. Igen, május 25-e hétfő van, derűs hetet, és hát derűs napot kívánok mindenkinek. Ez a mai nap ugye egy pirosbetűs ünnep, ugyanis pünköst hétfője van, az év 145. napja, és még 220 nap van hátra a 2026-os.
5: Nem a karácsonyig azt akarod mondani.
6: Nem, majd fogok olyat is mondani. Egyébként törölköző nap a mai. Nem tudom, hogy tudtad-e, tudtátok-e, de most már elmondom, ahogyan a névnaposokat is.

0: Orbán, aztán Bársonyka, Gergely, Gergő, Madlen, Mahália és Márk, valamint Szofi és Zsófia. Ők az ünnepeltek. Hát köszönjük nagy szeretettel őket, na meg a születésnaposokat is. Viber számunk 06 35 66 22 62, üzletrögzítős telefonszámunk 06 35 95 7 95 7.
1: Így van. Igen, igen, csak hogy értsenük, ugye egy könyvhöz kapcsolódik ugye a törölköző nap, az egy nemzetközi törölköző nap minden évben 25-én, akkor májusban van. Ugye Douglas Adams emlékére tartják, mert hogy a Galaxis Utikalaus Stopposoknak című könyvében ugye benne van, hogy mennyire fontos is az, hogy egy stopposnak legyen törölközője. És ugye ez végett az, hogy akkor a mai nap azért nemzetközi törölköző nap. Na, jó van, csapjunk bele. Sándor Ildikó az egyik vendégünk, ugye az Ipoly Völgye Európai Területi Társulásnak az igazgatója. Velem múlt héten beszélgetünk arról, hogy itt Nógrád vármegyében az Ipoly Völgye középső részén milyen kis turisztikai fejlesztéseket terveznek. Akkor nem maradt időnk a felvidéki vonalra, úgyhogy ezt most bepótoljuk. És beszélgetünk az avarégetésről, a kerti hulladék égetésről is, mert hogy most, hogy a veszélyhelyzet megszűnt, most már elvileg mindenhol tilos. Hogy van ez? Ilyen kavarok voltak ebben annó, főleg ott a Covid idején is, úgyhogy Glökül Ferenc alpolgármesterrel fogunk, Diósenő alpolgármesterével fogunk erről is többek között beszélgetni. Úgyhogy így állunk össze, Sanyika. Jó?
0: Jó.
1: Megyünk is. Kellemes reggelt.

0: Itt is vagyunk, és akkor ha már így hétfő reggel van, akkor a 70-es évekbe ugrunk vissza, mégpedig Mike Oldfield debütáló stúdió albuma örül ezen a mai napon, mert hogy megjelenik, és ugye két dal van rajta.
1: Mennyi?
0: Egyik oldal egy 26 perc, és meg a másik oldal egy 26 perc környéki, valahogy így, és ugye 19 éves volt csak Mike Oldfield, amikor a Tubular Bells egyet ugye felvette, és az összes hangszert ő húzta föl. Nem fogyott jól, ezt el kell mondanom, mert hogy ugye, igen, mert lassan fogyott, viszont 73 decemberében világszerte felfigyeltek rá, mert akkor lett az Ördögűző című horrorfilmnek a nyitó témája, zenéje. Úgyhogy belagadtunk a Tubular Bells-be, és most szerintem már ezzel foglalkoztunk ezzel a dallal, úgyhogy most jön egy-két érdekesség majd magáról a horrorfilmről, mert hogy minden idők egyik, hát legbrutálisabb történetéről van szó.

0: Igen, a hideg kiráz.
1: Egy picit,
0: így,
1: igen.
0: Amikor így megvan előttem, ahogy az atya megállott a lámpa alatt, és pont ment volna be Reaganék házába, és akkor, hogy az utolsó, annyira hidegrázós nyitó jelenet abban a részben, hogy az valami hihetetlen. Na, akkor az ördögűző, 73-as film, a premier után annyian kértek ördögűzést Amerikában, hogy több egyház megye külön papokat jelölt ki a démonos ügyekre.
1: Ez komoly.
0: Igen. A díszletet annyira lehűtötték, hogy a stábtagok lehellete dérként csapódott ki a falakon, a kamerák is gyakran lefagytak, ugye, hogy lehessen tényleg látni azt, hogy mintha tényleg az ördög megszállta volna a kislányt, és akkor ugye le is hűlt tőle a szoba, tényleg lehűlt. Tehát, hogy itt nem volt már CGI meg ilyenek akkor még, aztán 27-28 fok környékére húzták le a szoba hőmérsékletét, miközben ugye mindenki nagykabátban volt, addig a Reagan-t játszó kislány egy szál ilyen semmibe, egy ilyen kis pizsamában volt gyakorlatilag, nagyon durva. A forgatás és az utómunka idején több stábtag és hozzátartozó is meghalt, ami tovább erősítette az elátkozott film legendáját. Ehhez még hozzátett még egy történet, mert hogy a teljes díszlet kigyulladt és minden megsemmisült forgatás alatt, kivéve Reagan démoni hálószobáját, ahol ugye ez a forgatás zajlott, sokan egyébként ezt is abszolút egy természet feletti jelnek tartották.

0: Ami egy iszonyat érdekes dolog, ugye, hogy ilyen démon hangon szólal meg Sanyi a kislány a filmben, tehát ugye megszállja az ördög, és akkor démon hangja lesz. A démon hangját egy hölgy adta, Mercedes meg Cambridge-nek hívták, egy lánc-dohányos volt, aki nyers tojást ivott és viszkizett még a felvételek előtt,
1: hogy ilyen hangjot...
0: Igen, de hogy eredetiben, tehát nem írva, most nem tudom, olyan hangja volt, de még ivott viszkit, nyers tojást ivott, hogy még ijesztőbb legyen a hangja, és ez be is jött, mert hogy hihetetlen reakciók voltak a moziban. A 73-as vetítéseken annyian rosszul lettek, hogy egyes mozikban már ugye hányos zacskókat is tettek a jegyek mellé, hogy hát legyen hova megoldani a történetet, úgyhogy egy iszonyat jó film egyébként, és egy iszonyat jó lemez, úgyhogy igen, jó pünkös hétfő van, ördögűzés, mind a gyerekek ezt dobta a gép, most megnéztük, hogy mi van a mai dátumban, nem is figyeltem egyébként oda, hogy most ez mihez megy, de hát ez pont jó, mert hogy akkor ördögűzésre beszélgetünk, miközben a Szentlélek itt van velünk, úgyhogy mi, Sanyika, le vagyunk védve, jó? Maradjunk.
1: Szuper, maradjunk, ez a lényeg.
0: Na, így van.

0: Május 25-e van, tehát körbenézzünk, hogy a mai napon mi történt a nagyvilágban. Jó, Sándorká?
1: Például én egyet tudok.
0: Micsoda?
1: Megszületett az én apukám, Karoly Béla. 1950-ben, ezen a napon.
0: Az igen, akkor Béla bának egy nagy pacsi. Jó?
1: Így van, Isten értesen.
0: Oké, okay, a mai nap egyébként, amellett, hogy ugye a nemzetközi törölköző nap, amellett Afrika napja is, 1963-tól kezdődően. És a mai nap az Gandalfé is, mert hogy Ian McKellen angol színész, aki ugye a Gyűrűk urában Gandalfot játszotta, sőt, még ugye itt a Hobbitban is, a mai napon születik, 87 éves, Isten értesen. Reméljük, hogy még lesz valami ilyesmi, mert ugye Peter Jackson, a Gyűrűk ura filmek rendezője azt mondta volna, hogy valamit még akarnak bingizni a stábbal. Hát remélem még, hogy össze fog jönni. Aztán Mike Myers a mai napon születik, ő szintén bár kanadai, de ugye amerikai színész lett, ugye. Hát a Wayne világát ennyi. Tehát egy kötelező film minden rockernek. A Wayne világa. Az a világ egyik legjobb rockos filmje. Igen. Hát én már a Sir Austin Powers-zel nem nagyon tudok azonosulni. Ki lehet attól a filmtől egyébként kergetni a világba, de megbocsátom neki, mert hogy volt egy Wayne világa, ami egy hihetetlenül jó film volt. És a végére még egy nagyon nagy durranás, mert hogy 1977-ben a mai napon először mutatják be a Csillagok háborúja című amerikai filmet.
1: Tudom, hogy te szereted.
0: Én hát, hogy imádom. És milyen érdekes, hogy egy napon, amikor bemutatják, születik, vagy azon a napon születik egyébként meg Frank Oz, aki a Szezám utcát, meg a Muppet Show-t is megalkotta, és ő volt az, aki egyébként Yoda mestert játszotta az eredeti trilógiában. Úgyhogy micsoda véletlen egybeesések ezek, bár ugye ekkor szoktuk mondani azt, hogy véletlen lenne. Hát, aligha. Na, úgyhogy ezzel zárjuk. Egy régi nógát előttünk, Sanyika, megnézzük, hogy mit tartalmaz.
1: Remek.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 96-os Nógrád van előttünk, és hát készülődés van a gyereknapra, Sanyika. Ez a cikk, amivel egy picit, itt egy pár percet eltöltünk.
1: Hát anya, a hétvégén lesz.
0: Igen. Anya, apa, gyerünk, hogy majálisra ez a címe a cikknek. Balassa gyarmaton újabb ajándékkal szolgál a legkisebbeknek a Madács Filmszínház, akik ugyanis részt vesznek a helyi művelési központ vasárnapi rajzversenyén, azok valamennyien kapnak egy-egy jegyet, és Pünköst hétfőn ingyen nézhetik meg a Játékháború cím filmet. Azt szerintem a Toy Story lehetett, hogyha jól gondolom. De nem vagyok benne. Biztos Salgó Tarjában a gyerekeket és a felnőtteket várják a vasárnapi majálésre a főtérre, valamint a Dolinkába. A művelődési központ előterében 10 órától gyermekrajz kiállítás nyílik, Kolta Judit műsora, bábcsoport és hasonlók. Báton terenyén szombaton 9 órától két helyszínen zajlanak az események, mint Pásztón, a Romkertben, egy hét múlva, a június 1-én szombaton tartják a gyereknapot. Hát akkor is már jellemző volt az, ami most is, ugye, hogy május 1-én, május 2-án legyen a majális, vagy éppen Pásztón megtartják a gyereknapot héttel később. Miért ne? Miért ne legyen június 1. vasárnapján, már 1996-ban is Pásztón a gyereknap május utolsó vasárnapja helyett?
1: Hát lehet, hogy volt valami fontosabb.
0: Adjál már hülyeségeidet! Na, emlékezzél vissza, milyen volt neked a gyereknap régen.
1: Nagyon tetszett, hogy a tévében ilyen gyerekműsorok voltak, és úgy vágytam, hogy mondjuk Pestre jönni, és mondjuk az állatkertbe, vagy mondjuk mit tudom én, mondjuk elmenni valami ligetbe, ahol sok gyerek van, és akkor játékok vannak, vagy a Vidám Parkban, tudod? És ez úgy tetszett meg, hogy ilyen gyerekműsorok voltak a tévében, a rádióban is mesejátékok voltak, de ott vidéken, mondtam, mi ezekből kimaradtunk. Nyilván hosszú-hosszú évek teltek el, hogy mondjuk honton is voltak gyereknapi rendezvények, és lettek ilyen akadályversenyek, gyakorlatilag nyilván picit visszautalva a régi időkre.
0: Igen.
1: Hogy csapatok szétszélettek, és hogy voltak állomások, még annól volt feleségem, a Tündi is volt egy állomás, és el is mentem vele ilyen gyereknapon, de mondjuk a Ramcsit mi is elvittük mondjuk gyereknapra, mondjuk bementünk Budapestre, vagy Bácra, tehát ahol, ahol voltak programok, akár báb színházi előadás, vagy ilyesmi. Jártunk, de nyilván a kis falvakban ez régen nem volt jellemző, aztán úgy elterjedt, hogy a focipályán gyereknap, kis bulizás, lufi fújó versenyek voltak, akkor mit tudom én.
0: Ez klasszik ilyesmi történet.
1: De jó volt, még így összehozta a családokat, tudod, és akkor a felnőttek kint csacsogtak a honti focipályán, ittak, ettek, stb. És a gyerekek is jól érezték magukat.
0: Na, szép is ez. Ugye most a hétvégén lesz, majd szerintem a héten, legkésőbb majd pénteken, a program ajánlós péntekünkben azért fogjuk majd ajánlani a helyszíneket. Többek között a Balassagyarmat, a gyereknapot, mert a szemot, és ilyen cirkuszos tematika lesz, úgyhogy ezzel a témával majd szerintem még itt előrukkolunk a napok folyamán. Most pedig megyünk. Sanyika, köszi, jönnek a zenék.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent. Amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém.
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A Váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Rendeletet alkotna Szob városa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsóőrsön 2500 forintot kérnek a túlban való fürdőzésért, de Balatonnalbádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre a

0: malomautóház.hu. Közlekedés.
1: Napközben a kettes úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
0: Nagyot szól.
4: 7:03-mal nagyon szép reggelt kívánunk a korán ébredőknek. Most nem kell azért korán ébredni, mert azért még a mai nap az még a tiétek. Ugye? Tehát pünköst hétfő az még azért jár. Lazuljatok, ébredjetek. Ha most minket hallottok azért, mert véletlenül úgy maradt az óra, akkor nyomjatok ki minket, megengedjük. Most tényleg, bújtsi vissza. Aztán majd visszatekertek ránk, hogyha mondjuk egy órát még szondíztatok. Úgyhogy legyen ez így. Sanyikam, jó reggelt neked.
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok. Így van, mi megengedőek vagyunk. Május 25-e hétfő van, tényleg pünköst hétfő, úgyhogy nem tévedett az Ádám.
4: Köszönjük!
5: Nem baj, ha nem mentetek ma dolgozni. Úgyhogy tényleg pihenjetek. Meg hát én azt mondom, hogy azért a háttérben hadd szóljunk, hallgassatok bennünket a továbbiakban.
4: Így van, mert az érdekesek lesznek a témák. Szerintem az elsőt azt hozzuk mindjárt. A felvidéki hallgatók felé szólunk elsősorban, mert hogy egy-két ilyen kicsi, nem is olyan nagy, nem is olyan kicsi fejlesztési témákat fogom majd hozni mindjárt, a meg a slágerek után.

0: folytatásos történettel kezdjük ezt az órát. Jó rádiózás mindenkinek, mégpedig ugye, aki fülelt velünk, fülelt minket a múlt héten, volt egy témánk, amely arról szólt, hogy az Ipoly középső völgyének egy összehangor turisztikai fejlesztését indítják el, mégpedig ugye a magyar-szlovák határ térségében.
1: És ugye igen, az... és akkor annyira beszéltünk, hogy a másik oldalra már nem jutottunk el.
0: Köszönöm, így van, és ugye aminek a célja ugye az ennek a projektnek, hogy ugye elszórtan van egy csomó ilyen kis gyalogos, meg kerékpáros, meg kis fizi attrakciók, ilyen hát kisebbek, nagyobbak, és akkor ezt valahogy össze lehetne hangolni, egyfajta ilyen aktív turisztikai hálózattá összekapcsolni, és akkor mondjuk lejön a Karvasonyi ugye Angyalkával, és akkor körbe megy, akar egyet itt kirándulgatni, és akkor össze lesznek kötve az eddig ugye elkülönült ilyen kis lokális helyek, és ahogy a Karvai mondta, ugye Sándor Ildikóval beszélgettünk, aki az Ipoly Völgy Európai Területi Társulásnak az igazgatója, ugye a projektgazda, ez a Csipet csapat, és ugye átbeszéltük a múltkor azt, hogy a Varsányi tábító körül ilyen kis kalandösvényt csinálnak, a Párizs patakföldjét a Nógrád-Szakáli Kálváriával összekötvén egy ilyen panorámautat alakítanak ki, mert ugye a Párizs patakföld is tök jó, és bemész, talán sokáig nem tudtad lenni, ugye ezt beszéltük az Ildivel, hogy ez tök jó, de hogy így... Hello. Ugyanakkor most ott megcsinálva a kápolna és a kálvária, és gyönyörű szép, nagyon szép a kilátás, hogy összekötötték azzal, akkor ugye Széchenyben szervizpont van, ilyen kerékpáros barát képzésben részesülnek, Benczúr falván is lesz egy olyan pont, ahol tudod váltani akár mondjuk a kerékpárat, a kerékpárakat mondjuk kajakkenura, vagy visszaverza, és ugye kerékpár múzeumot is interaktívvá fogják tenni, és nagyjából ezt beszél át. Ugye, Sanyi?
1: Így van, és akkor a beszélgetés vége felé mondta Ildi, hogy ajaj, nem csak nálunk itt Nógrád megyében lesznek ilyen fejlesztések, hanem a másik oldalon is, Szlovákiában is. Busa?
0: Így van, Busát mondta egyszer, illetve Iponyéket kétszer. És ugye akkor kezdtem meg az Ildit, hogy akkor most ennek is ő a felelős, és mondta, hogy igen, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor már nem tud már erre sor kerülni, idő nem volt rá. Úgyhogy akkor mondtuk, hogy ami késik, az lassan, hogy bepótoljuk. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy milyen felvidéki kis aprócseprű dolgokat fognak összehozni. Igen, tehát, hogy ahogy mondtuk is a múltkor, nem ilyen nagy durrantásokról van szó, meg egy óriási, brutál fejlesztésekről,
1: felemésztő dolgok.
0: Meg építésről, hogy akkor itt ilyen beruházást csinálják, meg ott, meg nem, ami működik, ami van, az valahogy összehangolni, és akkor mondjuk, ha jön egy csapat turista, akkor mondjuk tud egy ilyen kört tenni, hogy akkor Balassagyarmat átmész, Busa, Iponyék, ott jók a borok is mellesleg, úgyhogy itt egy ilyen kaland lehet. Úgyhogy Zildi mindjárt elmondja, hogy mit terveznek a felvidéki oldalon.

0: Barangoljunk az Ipoly völgye középső részén, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, sziasztok, és akkor egy ilyen ugye folytatásos történetünk van, Sanyika, ezt mondtuk az előzőkben is a hallgatók.
1: Igen, ez az, valójában tényleg.
0: Igen, mert szerint... hogy nem jutott időnk a múltkor arra, hogy megtudjuk azt, hogy itt ezen a határon átnyúló aktív turisztikai hálózatos projektnek a felvidéki részén mi minden fog történni. Ugye, ahogy mondtuk az előbb is, el tudtuk beszélni az Ipoly völgye Európai Területi Társulás vezetőjével, Sándor Ildikóval azt, hogy ugye itt Nógrád vármegyében a Varsányi tábító, a Párizs patakvölgye, Nógrád szakál Kálvária, aztán ugye itt Széchenyi-Bencúr falván is ilyen multifunkciós túrapont lesz, hogy akkor lehessen váltani akár közlekedési formát is. Széchenyi egy kis digitális séta volt, nem beszélve ugye a Kerékpármúzeumnak a bővítéséről, meg az interaktív elemekkel való megspékeléséről, tehát hogy ezeket végig tudtuk venni, viszont...
1: Tehát ez a Kerékpármúzeum, én ott voltam egyszer.
0: Igen, de a Vármegyeháza, vagy még előtte ott a határ felé, kifelé?
1: A határ felé.
0: Akkor még a régi helyén volt a Miklóséknak. Igen. Úgyhogy... Igen, és ugye ami a lényeg, hogy vannak egy felvidéki vonala is, amire a múltkor nem volt időnk, úgyhogy ezt most átbeszéljük, mert hogy itt egyébként Iponyéktől kezdve, nem tudom, talán Bussa is szóba kerül, és hát hogy azért van még egy-két olyan dolog, ami ugye a felvidéken is meg fog valósulni, főleg ugye most a felvidéki hallgatóink füleljenek, mert hogy vannak egy jó páran, és akkor megtudják azt, hogy akkor e projekten belül mi minden terveznek itt turisztikát, turisztikai célzattal ebben a projektben, úgyhogy, ahogy ígértük, Sándor Ildikó a vendégünk a mai reggelben. Hello Ildikó, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
0: Jó reggelt! Szia! Na akkor folytassuk tényleg, mert hogy a múltkor végigmentünk itt a Nógrád vármegyei részeken, és akkor menjünk tovább, hogy akkor a felvidéken mit tartalmaz a program, a projekt, ott mely településeken mit akartok megvalósítani?
2: Jó, rendben. Akkor először csak maradjunk az Ipoly parton, menjünk át a másik oldalra, Busára.
0: Okay.
2: Busán két fejlesztés is megvalósul. Mindjárt az Ipoly parton található a jelenlegi vizitúra bázisuk, mert egy korábbi Interreg projektben ők szereztek be vizitúra eszközöket, és itt már van egy kicsi pihenőpont is kialakítva. Ezt tovább fogjuk fejleszteni, mégpedig úgy, hogy lesz egy négy beállásos lakókocsi kemping, tehát le lehet majd táborozni.
0: Nagyon jó! Jó.
2: Közvetlen az Ipoly partján. Megint nem egy óriási beruházásról beszélünk.
0: De ezt mondtuk, ugye a hallgatóknak is a múltkor, ugye, hogy itt, mert most is, hogy az előbb elkezdtünk erről beszélgetni, hogy nem ilyen giga beruházásokról van szó most, hanem a már meglévő helyeken egy picit fejleszteni, egy picit bővíteni, és akkor összekapcsolni ezeket, amink van, és erre egy tipikus példa az, hogy akkor na, most már akkor Bussán mondjuk be tud állni négy lakókocsi is, ugye? Tehát ugye ez volt az irány cél, erről beszélgettünk a múltkor is.
2: Így van, ráadásul a szociális blokkozott már ehhez rendelkezésre áll a korábbi projektből. Ugyanezen a helyszínen van egy régi laktanya épület, ami részben még kihasználatlan, és ebben egy kis bemutató helyet fogunk kialakítani, ahol helyet kap majd az Ipoly élővilága, flórája, faunája, illetve kis emléket fogunk állítani a határőr életnek. Látványosan fogjuk bemutatni azt, hogy hogyan működött egy ilyen határőr laktanya, milyen volt akkor átkelni határon, milyen emlékek maradtak meg ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez is egy, azt gondolom,
0: nosztalgikus kis
2: bemutató kiállítás lesz majd a volt laktanya épületben. Tehát pont a múltjának megfelelően fog egy új funkciót kapni.
0: Nagyon jó.
2: Itt sem építünk semmi újat, csak megtöltjük tartalommal azt, ami ott rendelkezésre áll.
0: Jó, adom, teljesen rendben van. Oké, menjünk a következő helyszínre akkor még.
2: A következő helyszínünk az Ipolynyék lesz,
0: igen,
2: ahol már most is van egy nagyon szép tanösvény, de ezt még további elemekkel fogjuk bővíteni. Nagyon gyönyörű kilátás van innen az Ipoly völgyére, és további kilátóteraszt fogunk létrehozni, illetve a kőbányai részen egy úgynevezett vulkánparkot, ami interaktív lesz, és látványosan fogja bemutatni családoknak, gyerekeknek, főleg az, hogy hogyan működtek a vulkánok. Ezeknek a tartalomfejlesztése még folyamatban van, tehát még nem tudom elmondani, hogy majd itt milyen elemek lesznek, de a szakértők azt ki fogják találni, hogy pontosan hogy fog ez működni, és szeretnénk a Szőlőhegyet is bekapcsolni a túra útvonalak közé, mert az is egy nagyon izgalmas vidék, borospincékkel. Talán nem annyira ismertek Magyarországon még az iponyéki borok, de azt gondolom, hogy érdemes őket népszerűsíteni, mert kiváló termékeik vannak.
0: Abszolút, abszolút. Akkor ez a két fejvidéki helyszínünk van, Ildikó?
2: Így van, ez a két helyszín még az, amit még be fogunk kapcsolni. De hát át fogják szelni a kerékpáros útvonalak ezt a vidéket is, tehát be fogjuk kalauzolni a turistákat a többi településre is, de fejlesztési helyszínként ezt a kettőt tudom említeni.
0: Annyi még, hogy egy másfél percünk van, hogy azért picit erről az ETT-ről beszéljük már, erről a határon átnyúló működési rendszerről, mert ugye ez az, amely azért itt, hogy mondjam, több magyar meg szlovák település jött össze egyfajta ilyen kis csipet csapatba, és akkor közösen gondolkodtok, hogy akkor hogyan lehetne itt bármit is megvalósítani közösen?
2: Igen, ez már 2017-ben megalakult ez az Európai Területi Társulás, 31 tagja van, majdnem fele-fele arányban magyar és szlovák települések. Az egyetlen városunk a Széchenyi, tehát apró falvas térségről beszélünk, ráadásul egy perifériális térségről, és ezek a települések együtt keresik azt, hogy tudják megtalálni a kiutat a jelenlegi helyzetből, és az egyik ilyen irány, azt gondoljuk, hogy ez az úgynevezett szelíd turizmus, aktív turizmus lehet, amivel egy kicsit jobban be tudjuk vinni a köztudatba ezt a gyönyörű vidéket.
0: Oké, teljesen jó. Jó, akkor figyelünk rátok, és akkor beszélünk, ha jönnek a következő lépések itt a projekt kapcsán. Ugye mondtuk ugye a hallgatóknak, hogy ugye most indulnak a tervezések, ugye abban a fázisban vagytok, és ugye az utolsó projektet ugye a tervek szerint majd 2029 nyár végén zárjátok, tehát ugye hosszabb történetről van szó, úgyhogy nem egy ilyen gyors pipuplap építkezés, hanem minden helyszínen szépen jó kigondoltan fogtok dolgozni. Oké, nézzük, akkor figyelünk rátok, és akkor beszélünk. Jó?
2: Így van, nagyon köszönöm a figyelmet.
0: Nagyon köszi én is. Köszi, szia, minden jót.
2: Sziasztok.
0: Na, még egy 2-3 percük van, Sanyika. Na, hogy érzed a felvidéki helyszíneket, ugye Nógrád vármegyéket már átbeszéltük, most megkaptad az új információkat.
1: Tetszik, egyszerű, költséghatékony, és tetszik az, hogy tényleg egy olyan dolgot hoznak vissza, ilyen retro, régi dolgot, mint ez a lakókocsi beállós történet, amire tényleg van igény, van szükség, ezt szerintem nagyon-nagyon sok ember igényli, és hogy most már több beállóra lesz lehetőség, hát ez klassz dolog, én nagyon-nagyon örülök ennek.
0: Igen, mert van egy olyan szerintem ilyen turista, olyan réteg, aki fölpattal, mondjuk bicikliket rá pattintja a lakókocsira, vagy lakóbuszos, én tökéletem, mondjuk akkor simán tolhat egy ilyen túrát, ott van bussa, ott megáll, akkor ott tud egyet, nem tudom én tényleg horgászgatni, vagy éppen kajakozni is tud, ott van, eltölt egy-két napot, akár ilyen félig vadkempingben, tovább mész, és akkor elmész mondjuk egyet borozni, mondjuk Iponyékre, föl az Őrhegyre, tehát mondjuk, hogy így ezt tudod egész egy kötni, és akkor nem egy nagy távot teszel meg, ugye itt most vesszük azt, hogy most Varsánytól, vagy Nógrád szakától kezdve mondjuk Balassagyarmaték, vagy Iponyékig bezárólag egy ilyen kis középső táv, de ez egy ilyen vállalható történet, akár mondjuk nekünk is, akik itt élünk, hogy egy ilyennel összekötve ezt.
1: És ki tudsz kapcsolódni, és adott a lehetőség, és nem kell a nagy tengerparton ott bolyongni, rengeteg ember.
0: Tengerparton bolyongni?
1: Hát azért ott mennyien vannak. Én legalábbis én lehet, hogy már a koromból adódom, de így a nyugalomra vágyom, tudod? Tehát én soha nem szerettem, régen sem, de most még már pláne nem szerettem ezeket a nagy zsúfolt, akár kempingeket sem. Tehát voltam én is, hogy voltunk, sátoroztunk, meg kempingeztünk, meg mit tudom én. Aztán azt mondtam, hogy sokan voltak, mindenféle ember, menjünk innen.
0: Aha, akkor már ilyen terhes volt neked a nagy tömeg?
1: Igen.
0: Valaki így, valaki úgy, nem? Tehát, hogy nagyjából ezt lehet mondani. Szerintem valaki nem okoz valakinek problémát, valaki meg azt mondja, hogy akkor
1: kész. Jó, figyelj, sátoroztunk, és akkor ott este gyereksírás, meg mit tudom én, érted, elgurult a labda, meg ilyesmi.
0: Neked aztán meg a gyógyszer, és akkor kijött a vakbácsi a sátorból, mit képzeltek gyerekek, és különben is, nem?
1: Este lepihentem, tudod, a sátorba, úgy szerettem volna úgy hallgatni a tücsköket, a madarakat, meg mit tudom, és nem arra vágytam, hogy apu, így, anyu, így, nem tudom. És inkább arra mentünk, és igen, volt olyan, hogy lementünk az Ipoly partjára is.
0: Na,
1: és
0: akkor figyelj, akkor ez neked való lesz. Ez akkor neked való lesz. Sanyika. Úgyhogy figyelünk rá a projekteket, és hallgatók, és akkor beszélünk majd ezekről a kis fejlesztési pontokról, hogyha kapunk akár jelzést is, hogy nyomon tudjuk ezt követni.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Rendeletet alkotna Szob városa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsóőrsön 2500 forintot kérnek a túlban való fürdőzésért, de Balatonnalmádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét.
3: Időjárás.
4: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást, bőrégés veszélye lehetséges.
3: Közlekedés.
4: Napközben a kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő
3: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Teljes most már a kép, legalábbis reméljük, kedves hallgatók, hogy milyen határon átnyúló aktív turisztikai hálózatot és milyen pici kis lokális fejlesztéseket akar létrehozni az Ipoly völgye európai területi társulás, amelyben ugye 31 magyar és szlovák település van, és ugye azért borultak ők össze anno 17-ben, ugye főleg ezek kis települések, egy város van benne még Széchenyi, hogy olyan kezdeményezéseket valósítsanak meg, amelyek erősítik itt a mi kis közösségünket, fenntartható helyi fejlesztések vannak, meg hát ugye új lehetőségeket is biztosít az Ipoly mentén élők számára, és ebben úgy tudtak most együtt dolgozni, hogy nyertek egy projektre pénzecskét, 44 hónapos akcióterv, 2,4 millió euróból tudják ezt megcsinálni, nagyjából 29-ig. Na, Karvasanyi?
1: Jó, tetszik.
0: Teljes képet kaptál mindenről.
1: Igen, ez a lakókocsis történet nagyon tetszik, ez olyan egyedi. Én el tudom magam képzelni egy ilyen helyen, hogy lakókocsiban úgy élni egy pár napot, és akkor leparkolsz, ott vagy, jössz, mész, csatangolsz, jól érzed magad, nyugi van, nincs tömeg, nincs zaj.
0: Akkor ez kell neked, ami fontos.
1: Én annyira, nem tudom, lehet, hogy öregszem, vagy nem tudom, de annyira idegesít már a zaj néha, hogy úristen, csak úgy, néha vagyok, pedig én nálam mindig tudod, szól a rádió, vagy a tévé, de úgy valamelyik este mindent kikapcsoltam, és azt mondom, ez az. És egy ilyen helyre vágyom, tudod, ahol madárcsicsergés, és mondjuk esetleg ha hallgatom a tücsköket, vagy csak úgy vagyok, úgy is élvezem a finom, friss levegőt, amit tényleg olyan jó illata van, amit úgy harapni lehet.
0: Ah, de szép ez.
1: És tudod, és mondjuk megállsz az erdő szélén, érted, egy lakókocsiban, és kiülsz a lakókocsi elé, és csak úgy vagy, elővesz egy kempingszéket, ismered régi kempingszéket,
0: gondolom.
1: De jó, pont, képzeld, de pakoltunk Angyalkával, ugye, amikor költöztünk ide, és még van nekik az igazi, eredeti kempingszék és kempingasztal.
0: Azaz.
1: A székben nem mertem már beleülni.
0: Hát te ne is, igen.
1: De az asztalt még itt egy körbe fogdostam, meg nézzük.
0: És így be lehet ezt pakolni, és akkor lehet menni, és akkor összegezünk még tényleg így a végére. Tehát ugye Varsány, tábító körül kalandosvény, Párizs-patak völgye össze lesz kötve egy panorám úttal a Nógrád-Szakáli Kálváriával, Iponyéken ugye Őrhegyi tanösvény megújítása interaktív elemekkel, Vulkánpark, meg egy kis kilátó, Széchenyi-Bencúrfalván egy kis multifunkciós túrapont, Széchenyben digitális városi séta, Kerékpár Múzeum Balassagyarmaton, itt-ott amott, hogy a mobil kikötők, ilyen kis picik lesznek, de azzal egyfajta hálózatát tud összekapcsolódni ez a sok ilyen kis különálló lokális megoldás, úgyhogy figyelemmel kísérjük, és ha valami hír van ezzel kapcsolatban, akár az egyik, akár másik oldalt, az Ipoly völgyében, akkor arról természetesen majd szólunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Megéri hozzánk jönni.
6: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
9: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
6: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
10: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásából több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szántai Csaba, az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szántai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Egy hét múlva Kismaroson ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-jével kezdődő héten az Öregszőlő, az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mély utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az ágakat az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A belügyminiszter elmondta, a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott és kizárólag azután avatkozott be, hogy

0: ami klíma.
1: Időjárás.
2: A május végi nyárban csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást. Bőrég és veszélye lehetséges.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok, megafonisták, folytatjuk magunkat itt a 95.7-en és a 91.9-en, és persze megafonfm.hu, ott tudtok minket akár Havajon, vagy Kamcsatkában is hallgatni. Sanyika, jó reggelt!
6: Balint, jó reggelt, sziasztok!
5: Igen. Na, a zavarérgetés kérdéskörével fogunk foglalkozni ebben az órában. Kemény téma? Még mindig?
6: Hát hogy ne? Hát
5: miért?
6: Az büdös, az avar. Már az, hogy égeted az avart.
5: Igen.
6: Ne? Az szaggal, füsttel, bűzzel jár. Tehát az nem egy kellemes. Tehát szerintem a tavasz, a nyár legkellemetlenebb egyik élménye.
5: Igen, de akkor hogy tünteted el? Tehát ugye kimész, mint kis kertgazda, vagy hobbi kertész, vagy imádod azt, hogy rend legyen mindenhol, és egyszerűen nem tudod elviselni azt, hogy ott legyen az avar, és akkor most beindultak a tavaszi munkák, és valaki még mindig ezzel foglalkozik, és akkor egyszerűen megőrülsz attól, hogy ott egy levél leesve, és így valamit kell vele csinálni.
6: Jújj, most akkor mi lesz? Semmi. Össze kell szedni zsákba, és el kell küldeni.
5: Hova küldöd?
6: Zöld hulladékként.
5: És ennyi?
6: Szerintem igen. Én ezt csinálom. Nyáron is ezt csináltam, meg itt Budapesten is ezt csinálom.
5: Igen? Tehát, hogy akkor ilyen küldöd. Igen. Itt a varia abban, most azért foglalkozunk ezzel, mert hogy ugye három olyan törvény van, ami szabályozza is, meg nem is az avarégetést. Ugye...
6: Jól hangzik. Szabályozza is, meg nem is.
5: Igen, mert ugye csak meg fogod tudni, hogy miért. Ugye van egy 306/2010-es kormányrendelet, az kimondja azt, hogy a hulladék nyílt téri égetése tilos. Nem lehet. Tehát, hogyha valaki... Valaki szügyben, mondjuk ott tudom azt, hogy a Frenyongobi véget tud, még pláne nem, de hogyha bármely más településre, tehát valaki belobbantja az avart itt tavasszal, nem szabad, tilos, nem lehet. Ez ugye kerti hulladékra is vonatkozik. Ha csak, ugye az van, hogy egy, mondjuk ez rendelet, ha csak egy magasabb szintű jogszabály nem ad felhatalmazást. Viszont a környezetvédelmi törvény éppen ezt teszi, mert hogy az avar és a kerti hulladék égetésre vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását ugye 2021. január 1-et követően a helyi önkormányzatok hatáskörébe helyezte. Ugye itt a veszélyhelyzet kapcsán. Na most a veszélyhelyzetnek off van, úgyhogy most már senki nincsen veszélyben. És hogy elkezdünk a harmadik szintre, mert hogy mindig olyan sok önkormányzat van Magyarországon, ahol a rendeletalkotással aktívan tettek azért, hogy az avarégetésnek a füstje az ugye a saját lakosságok egészségét veszélyeztethesse. Tehát ők azt mondták, hogy akkor bár a rendelet kimondja, hogy tilos, de a törvény azt mondja, hogy az önkormányzat dönti el, az önkormányzat mondhatja azt, hogy akkor let's do, csináljátok. Nagyon sok helyen még ez egyébként működik, és van. Itt lesz a kérdés, hogy akkor most ezzel mi van, mert ugye most akkor a veszélyhelyzet megszűnt, nem szűnt, mi van, hogy van?
6: Úgyhogy elvileg megszűnt.
5: Igen, csak hogy akkor ezzel a történettel akkor mi van? Erről fogunk majd beszélgetni, és hívjuk meg Lökül Ferencet, ugye a Diósenő alpolgármester, hogy náluk mondjuk Diósenő meg Nógrád környékén, hogy ott azért nyilván egymással közel vannak, mik a tapasztalatok, meg hogyan látja ezt az egész Herceg utcát.

0: Tőfényes jó reggel.
1: Meg a slágerek a reggel ritmusában.
2: Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: Égessük a zavart, ne égessük a zavart, égetetjük a zavart, vagy nem égetetjük a zavart. Ez itt a kérdés, kedves hallgatók, mert hogy itt most ugye veszélyhelyzet megszüntével azért itt különféle variálódások kezdtek el körvonalazódni, amire lehet, hogy egyébként így a nyár folyamán fog majd az új kormány pontot tenni, mondjuk az őszi, nem tudom, milyen kertes megmunkálások előtt még, de a lényeg ugye, hogy itt most itt különféle rendeletek ütötték, vágták egymást, és ugye most, hogy a veszélyhelyzet megszűnt, így most már egy picit más a gyerek fekvése azzal kapcsolatban, hogy mit is lehet tenni, hogy ott van a zavar. Érdekes a sztori, mert hogy engem soha az büdös életben nem zavart az, hogy avar van. Tehát nekem annyira természetes volt az, hogyha leesik a fáról a levél.
1: Abban jó gázolni, igaz?
0: Nem, azt mondja, gázolok, azért már kinőttem a gázolásból, de az, hogy ott a helye, mert azt, hogy ez ki van találva a természetért, hogyha ott van a fa, és vannak levelei, akkor a levelek úgy lehullanak, és akkor az úgy szépen ott összerohadt, stb., és akkor ennek ugye úgy ott a helye. Tehát, hogy eszméletlen módon és módszerekkel vágjuk a fát saját magunk alatt azzal, hogy mondjuk itt taktra pucolunk egy kertet avar nélkül. Csodálkozunk, hogy tele van, nem tudom én, mindenfajta állattal, meg kártevővel, mondjuk a veteményes, hogyha mondjuk arra nem tudunk gondolni mondjuk az avarral, mi mondjuk helyet csinálunk a sündisznóknak, tehát hogy eszméletlen láncreakciókat indítunk el, csak azért, mert hogy most egy ilyen trend bejött, nem tudom én a komcsira a második felétől kezdve, vagy nem tudom én honnan, tehát hogy na, hogy akkor volt valami átbillenés, hogy akkor ott legyen pacek a kert, meg hogy legyen benne semmi, csak hogy tiszta legyen, meg milliméter pontos, meg hasonló. Na, úgyhogy itt varia van, vagy lesz, úgy tűnik az avar égetéssel kapcsolatban, úgyhogy Vlakul Ferenc alpolgármester fölhívtuk, ő Diósenő második embere, ugye az első mindig a polgármester, és a alpolgármester a második, hogy kicsit beszélgessünk vele, hogy akkor ők hogy látják ezt az egészet, náluk mi a gyakorlat, a környéken mit tapasztalnak, meg hogy egyáltalán mit lehet várni mondjuk ettől a kavarodástól, úgyhogy ezekről beszélgetünk a Ferivel, aki itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Igen.
0: Szia, jó reggelt! Na akkor, jó reggelt. Akkor beszélgessünk erről, mert egyébként Feri volt olyan kedves, hogy ők fölhívták a figyelmünket mondjuk erre a témára is, úgyhogy akkor honnan a KH-tól induljunk ki, Ferenc?
2: Figyelj, nálunk egy kicsit más a helyzet.
0: Na, mesélj akkor.
2: Covid, szerintem Covidig menjünk itt.
0: Jó.
2: Covidnál volt egy kormányrendelet 2020 környékén, megtiltották elviekben törvényileg is a zavarégetést az egész országban, de hagytak egy kiskaput. Méghozzá egy olyan kiskaput, hogy az önkormányzatok a veszélyhelyzet ideje alatt rendelkezhetnek önhatalmulag vagy a saját testületi határozatokkal a zavarégetésre.
0: Oké.
2: Okay. Ezt nagyon kevés önkormányzat lépte meg ezt akkor, a 2020-as évek elején Dógrád és Diósenő meglépte, hogy mi egyet-egyben betiltottuk már akkor.
0: Aha.
2: És ugye nagyon sok, mivel ez egy elég érzékeny téma, és úgymond lakosnál ez egy beidegződés, mondjuk így, vagy egy bevett szokás.
0: Hát persze, ez egy halálos. Hát olyan interjút, hogy mindenki eszi a trapistát, közben egyébként egy útvar rossz minőségű sajtról van szó, de trapista legyen, itt az a lényeg, tehát hogy...
2: Igen, tehát nagyon nehéz és nagyon érzékeny terep. Ezt úgymond akkor bevállaltuk.
0: Mi volt egyébként akkor, bocsánat, a reakció? Tehát, hogy én emlékszem rá, hogy például a Frenyó Gabiék annól, amikor ő volt a polgármester Szügyben, ők is ágáltak ugye az avarégetés ellen, és akkor elvitték ingyen, azt hiszem, hogyha valakinek nem tetszett, ott van a kertjében, és akkor azt feldolgozták, komposztáló, stb. Föllázadtak idézőesen a diósenélyek, vagy van nagyjából úgy ráborítottak, hogy akkor igazatok van, tényleg ezt nem kéne?
2: A helyzet az, hogy nálunk volt egy olyan kezdeményezés, aminek sajnos vége lett. Kinyitottunk egy ilyen, hát egy telephelyet mondjuk így, ahol be tudták hozni az ágakat a lakosok, száraz ágat, zöld hulladékot, mi pedig azt utána nagy tételbe ledaráltattuk, hogy ledaráltuk a saját darálunkat, és ugye ez mulcsnak, meg mindenféle tüzelőanyagnak tökéletes volt, csak ennek környezetvédelmi okai voltak, és kapott ami miatt most már ezt a tevékenységet nem csinálhatjuk.
0: Értem. És akkor ezzel a lépésetekkel ti annó akkor azért mondjuk egy picit elébe is mentetek a történetnek, mert hogy akkor hát levettétek a súlyt kvázi a lakosokról, hogy akkor bár az égetés az tilos, de akkor egyfajta ilyen szolgáltatást nyújtotok, vagy majd ismételten fogtok nyújtani az ügyben, hogy akkor mondjuk tényleg azért avarmentes legyen a kertjük, hogyha akarják.
2: Hát ez igazából inkább a levágott ágaknak.
0: Meg az állak. Aha, aha.
2: Igen, tehát az ágak a legzavaróbbak, mert most kivág valaki egy fát, vagy valami, akkor az, amit csináljon alapon. Nem egyszerű a téma.
0: Nem. És egyébként hogy látod te a környező, akár mondjuk jó, hogy Nógrád, mondjuk tudjuk, hogy mi van Nógrádon, de hogy ez azért előjövő téma mondjuk az önkormányzatoknál, hogy akkor tényleg itt még éget, ott nem éget, tehát ott füst van, itt nincsen füst, valamit kezdeni kell vele?
2: A helyzet az, hogy lakossági igény még nálunk is tapasztalható erre a típusú tevékenységre, mert még a mai napig vannak, akik szívesen meggyújtanák az alternatív módszerek helyett, amit én meg is értek, mert főleg egy idős ember, aki egyedül van, nincsen autó, persze, nincsen lehetőség, de azt is látom, hogy ugyanálunk Szerdán és Szombaton lehetett tüzelni még 19 előtt, mielőtt mi ide kerültünk. Tehát nem lehet elmondani, hogy mekkora különbség van a levegő minőségében azóta.
0: Aha,
2: tehát, hogyha most egy hétvégén kimész, itt teljesen tiszta levegő van. Tehát olyan, amilyennek lenni kell, ha télen tüzelnek ugye a kéményekben, meg megy a tüzelés, még akkor sincsen olyan levegő, mint amilyen volt.
0: Igen, azért fontos. Akkor meglátjuk, hogy mi lesz, mert ahogy olvastuk mi is, hogy akkor itt még tudnak belőle valárni, mert hogyha kiveszik a törvényből azt, hogy akkor az önkormányzatok dönthetnek ez ügyben, akkor jöntök ezzel el lesz döntve a történet, és akkor jöntök ezzel sehol nem lehet majd avart, meg kerti hulladékot éget, úgyhogy akkor max erre figyelünk. Oké. Okay.
2: Az én értelmezésem alapján ez a 2020-as kormányrendelet, ez hatályát veszi azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnik.
0: Aha.
2: Tehát ez a lehetőség elvileg, én azt gondolom, hogy most már nincsen. Tehát nyilván a tőlem okosabbak fogják megmondani, de én azt láttam, most egy cikket is olvastam a napokban, hiszem ott elekszem, hogy sem az a cél, hogy egy avarégetésmentes ország az új kormánynak.
0: Hogy ez legyen. Oké, akkor meglátjuk még, hogy akkor hogy alakulunk ezzel kapcsolatban. Köszi az infokat tőletek, Feri, és akkor beszélünk egy más téma kapcsolatban majd legközelebb. Örülünk, hogy itt voltál. Köszi.
1: Szia, köszönjük. Szia.
0: Na, még egy nagyjából 2-3 percünk van, Sanyika. Igen, ez a rossz beidegződés. Tehát egyébként azt is meg lehet érteni, hogy valaki mondjuk már 80 éves, és még ugye ott tesz-vesz hátul a kertben, és megszokta azt, hogy akkor el kell égetni az ágakat. Meg
1: hát összehúzza, és akkor egyből meggyújtja.
0: Igen, tehát hogy nem tudja elcímbálni, ő ezt összehozza, azért ezt is meg lehet érteni, de itt is egy generációváltásra van szükség, hogy ez az egész sztori, ez nem tudom, valahogy működjön, nem?
1: Hát igen. Nem tudom, tehát tényleg így nőttünk fel gyakorlatilag, meg ezt láttuk anyutól, aputól is, hogy összehúztuk.
0: Igen.
1: És ha jó volt, meg minden nem volt vizes, tényleg száraz volt, akkor tényleg elégettük. Vagy vártunk egy pár napot, hogy akkor mitől kicsit száradjon, szikkadjon, és akkor utána gyújtottuk meg, de a saját kertbe. Tehát az, hogy most zsákokba, vagy hogy valaki elvigye, vagy mit tudom, az nem nagyon volt. Sőt, ugye fakivágás is, ha volt, például otthon, akkor apu feldarabolt a baltával, érted, és akkor eltüzeltük.
0: Igen. Csak ugye az a kérdés, hogy akkor
1: nem volt ez, hogy most akkor elvitték, vagy
0: jó, hát tudom, nyilván, de ez az egészséges levegő. Tehát én is emlékszem, hogy azért egyszer-kétszer, mikor jártam Nógrád vármegyében is forgatásokon, és akkor látod azt, hogy úgy megül, tudod,
1: igen.
0: Van mondjuk egy 2-3-4-5 füstcsúva, és akkor ez mondjuk pont olyan volt ott a légköri konverzió, vagy bármi, hogy akkor így megül, és ott volt így végig egy ilyen sáv volt a település fölött.
1: Igen, én nem ezt tartom a legnagyobb problémának, hanem azt, hogy, és ezt nyáron megtapasztaltam.
0: Igen.
1: És innen is üzenem a Pistának, hogy Tünemény Aranyos, nagyon szeretem őt,
0: de azért vigyázzon magára,
1: mert a műanyagtól, a rongyonát, a rossz cipőt keresztül mindent el tudott égetni. És te a guminak meg mindenek olyan büdös szaga
0: volt. Hát az már BTK, nem?
1: Az,
0: most komolyan.
1: De most
0: vagy nem tudom én most, vagy az már még, ez lehet, hogy még nem, de...
1: És nem ő az egyetlen, és minden település, és én beszéltem a Misi bácsival, a polgármester, ottani polgármester, és elmondtam, Sanyi, akkor a félvárost meg lehetne büntetni. És igazából.
0: Igen, mondjuk, hogy a kis településeken még jellemző lehet ez, hogy ott hogy mindent rá.
1: És akkor levegőjébe. És hogy bizonyítod be, hogy ő? Hogy ő az, aki látod, árad a füst, lefotóztuk telefonnal, hogy ontja a füst, és a fémény, és
0: igen, az megint, ez megint egy másik történet, de minden esetre kíváncsi, várjuk, hogy akkor ezzel a lépéssel fognak-e valahogy foglalkozni majd itt az élő környezetért felelős minisztériumban. Az égetés?
1: Igen.
0: Nem! Hát erről beszéljünk! Na,
1: neki
0: jó!
1: Igen!
0: Figyelj, most jelen az időnk, és már te most már itt elkezd ágálni, hogy akkor legyen. Nem, Sanyi, ezt még átbeszéljük, de nem szabad. Le vagy tiltva.
1: Ne legyen is, azt mondod csak, hogy ez a falu része.
0: Na, jó, jövünk mindjárt vissza ezzel a témával kapcsolatban még.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásából több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szantai Csaba, az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szantai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Egy hét múlva Kismarosan ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-ével kezdődő héten az Öregszőlő, az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mély utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az ágakat az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A belügyminiszter elmondta, a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott és kizárólag azután avatkozott be, hogy a tüntetők megtámadták az egyenruhásokat. A miniszter szerint a támadók célja az volt, hogy összecsapást provokáljanak ki a rendőrséggel, valamint a politikai ellenfeleikkel. Hangsúlyozta, mindenkit, aki részt vett a rendőrök elleni támadásban, azonosítani fognak, és törvényes eljárás indul ellenük. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az új vidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva.
4: Időjárás.
3: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást, bőrégés veszélye lehetséges.
4: Közlekedés.
3: Napközben a kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Glagl Ferenc, Diósjenő alpolgármestere volt a vendégünk, és ugye azért beszélgettünk a Ferivel, mert hogy ugye most így, hogy nincsen már veszélyhelyzet, és mindenki most már megnyugodhat. Most itt az avarégetés és kerti hulladék égetéses történet, és ezeknek a törvényi szabályozása az egy picikét itt megkavarodott, mert hogy ugye itt volt egyrészt egy kormányrendelet, ugye erről beszéltünk, amely kimondja azt, hogy a hulladék nyílt téri égetése tilos. Ugye kerti hulladék nem szabad. Tehát van egy ilyen törvényünk, vagy rendeletünk, bocsánat, első körben. Viszont ugye a környezetvédelmi törvény engedi meg azt a veszélyhelyzettől kezdődően, hogy a helyi önkormányzatok döntetnek arról, hogy igen-e vagy nem. Tehát ez sziszifuszi állapot, megőrülsz ettől egyébként, mindegy. És ugye most, hogy véget ért ez a történet, nincsen veszélyhelyzetünk, ezért ugye hát elvileg akkor most az van, hogy akkor mindenhol be van tiltva az avar és a kerti hulladék égetése. Tehát ugye veszélyhelyzet megszűnésével már visszaveszi a helyi önkormányzatok hatásköréből ezt a lépést, és ugye marad a 306/2010-es kormányrendelet, ami ugye kimondja azt, hogy gyerekek, sehol sem lehet. Na ez az érdekes kérdés, hogy ezzel foglalkozni fognak-e, és igen, akkor hogyan és miképpen, mert akkor lesz felbózdulás még, mert nagyon sok településen még azért ez nincsen ekkora szabályozva.
1: Ki fogja ezt betartani? Én nem hiszek ennek a betartatásában, és a betartásában sem. Ne arra, úgy, én szkeptikus, nem is kicsit, én nagyon. Tehát hol, adjam már. Meg most látod a Margit nénit a szomszédból, hogy most tüzeli az avat, és meg felnyomod, vagy mi?
0: Hát nem tudom.
1: Hogy is, hogy nyomod. Jó szomszédi viszony
0: nem. Nem nyomod fel? Margit nénit, ahogy tettem egy fél erdőt ott, meg az avart ott szépen felraki egy
1: azt mondtam, a rakásra. Vidékhez hozzá
0: tartozik. De nem tartozik ez, de régen tartozott, most már nem. Tehát ugye oké, régen az is a mindennapok része volt, hogy nem tudom én, pottyantós WC-ben csináltuk a dolgainkat. De ez régen is hozzátartozik az élethez, nem?
1: Tudod, hogy hiányzik? Kiülni oda?
0: Egyébként nekem is. Nekem nem hiszem, hogy rokonoknál volt, nagyon bírtam.
1: Na, képzeld el, hogy a múltkor mondtam ezt a gyakának pont.
0: Csináltasztok egyet a házba.
1: Hogy akkor? Nem a házba, a házba.
0: Vagy ház
1: eléna. Vannak udvar, meg de ki persze kintre vagyis.
0: De persze, azt mondom. Na, udvarba. Na mindegy, tehát azt akartam ezzel mondani, hogy ez régen ez is divat, de most már nem. Tehát, hogy itt nem az van, hogy ez hozzá tartozik, hanem ez egy rossz beidegződés, mert régi időkben ott ugye az volt, hogy meghagyták, ugye eszébe se jutott a normálisan gondolkozó, józan paraszti eszű vidéki embernek, hogy akkor elégesse az avar, tehát az tele van tápanyaggal, mindennel beforgatod a földbe, azt örülsz, érted, mint a majom a farkának, mert hogy milyen jó fog bőle kikelni, ez meg az, meg az.
1: Igen.
0: Tehát, hogy utána meg jöttek ezek a, igen, ez a komcsi érenek a második felében volt, azt hiszem, az, hogy valamilyen bedurranás volt, hogy akkor legyen pacak a kertet, meg minden. Na mindegy, érdekes lesz, meglátjuk, hogy ezzel mikor fognak majd felsőbb szinteken foglalkozni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Rendeletet alkotna Szob városa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsó őrsön 2500 forintot kérnek a túban való fürdőzésért, de Balaton-Nalbádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a kezek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
4: A május végi nyárban csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást. Bőrégés veszélye lehetséges.
1: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
4: Napközben a kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
5: Szép hétfő délelőttöt kívánunk mindenkinek. 9 múlt, robogunk tovább, start menüzünk. Karvas Sanyi, jó reggelt. Neked is készen.

0: A műsorfolyam folyik tovább, folytonosan.
1: És mi van?
2: Milyen?
0: Valahogy vagy gólnapra folytatom. Várga, bírottam,
2: vagy majd én folytatom helyetted, és a kínos másodperceket valahogy kiküszöböljük.
0: Küszöböljük. Ma reggel küszöböljük. Már megalapoztam azzal, hogy ugye rájöttem arra, hogy egy pünköst hétfőben, és akkor reggel a zenei rovatban az ördögűző című filmben beszélgettünk.
2: Édes Jézusom.
0: De nem, elfelejtettem.
2: De az semmi, az a nagyobbik baj, hogy mindenki pihen, meg hédelel, meg minden.
0: Igen, mert ugye ma jelent meg a Tubular Bells-nek az első lemeze, első része, és ugye arról az ördögűző, és akkor beszélgettünk egyébként. Áramlik a Szentlélek, de mondtam
2: Sanyinak. Áramlik.
0: Mondtam és Sanyinak, hogy mondom, sorry, hát ezt most nem vettem figyelembe.
2: Igen.
0: Úgyhogy megalapoztam már.
2: Tényleg nem, is. Tényleg nem. Jól van.
0: No.
2: Na. Klasszik. Okay. Klasszik, igen. Rögtön egy hasznos, mindenki által hasznosnak ítélt, hogyha majd azt a mindenki meghallja. Én is azért belemegyek, így belerongyolok ezekbe a magyar nyelvi anomáliákba. Hogy azt mondja? Egy válasz kikényszerítésének nem az a legjobb módja, ha kérdezel. Mert a kérdés az néha ellenségeskedést szül. Dafke ellenségeskedést szül. Nem kérdezni kell a szakemberek szerint, hanem valami azzal kapcsolatos hibás állítást tenni. Ugyanis.
0: Ja, direkt az, rosszul mondasz valamit, igen, hogy ők javítsa.
2: Az emberi pszichó úgy működik, hogy a kérdésekre nem szívesen válaszol, még a nyilvánvaló ostobaságra meg kényszeresen. Egyszerűen muszáj válaszolnod. Uh-huh. Tehát, mit tudom, az ember nem járt a holdon. Szia, Norbi. vagy ilyesmi, érted? Kremtrél, vagy valami, hogy... Mi? Muszáj válaszolnod. Tehát valaki ezzel jön, muszáj válaszolnod.
0: Érdekes.
2: Igen, az. Tehát ne kérdezzetek semmit, inkább kedves gyerekek, ha valamit nem tudtok, mondjatok hülyeséget.
0: Így van.
2: Tanár bácsi, tanár néni ki fogja javítani. Amúgy egyébként basszus, tényleg, hogy így vele gondolok.
0: Igen.
2: Nem? Ugye?
0: Igen.
2: Azt a
0: jó, de az ő az nem az, hogy az kényszerből, hanem neki az a feladata.
2: Igen?
0: Nem.
2: Ja, mit tudom én? Hát... Ki vagyok én, hogy eldöntsem?
0: Nem tudom.
2: Hát azért adjuk már meg a tanároknak a jogot arra, hogy mi legyen a feladatuk, meg a gyerekeknek, érted?
0: Hát ugye jó, hát te kijavítsák a gyerekeknek a hibáit. Nem, mert azt, hogy rosszat mond valamit.
2: De az a hiba a gyerek része. Miért kell kijavítani a gyerek hibáit?
0: Hogyha azt mondja a gyerek,
2: a
0: Kolumbusz Kristóf...
2: maga a gyerek. Vagy elfogadod a gyereket a hibáival együtt, vagy nem. Igen, ha az a gyerek azt mondja, hogy Kolumbusz Kristóf, fejezd be.
0: Mit tudom én, nem Amerikát fejezte fel, hanem Indiát.
2: És akkor
0: úgy
2: nem
0: nagyon.
2: Úgy volt? Hát nem úgy volt?
0: Hát
2: ő jaj. Nem azt hitte? Akkor a gyerek egy köztes állapotba kerül.
0: Hát azt ott lebeg a semmi közepén.
2: A saját nem annyira jó tudását és Kolumbusz vágyait ötvözi.
0: És mit
2: szerinted
0: kezd,
2: ez
0: mit kezd,
2: hiba?
0: Mit kezd vele?
2: Szerinted ez hiba?
0: De mit kezd vele?
2: Megcsinál magának ember, hát nem igaz, hogy ezt nekem kell elmondanom. Felépít magának egy alternatív valóságot.
0: Nagyon jó!
2: Abba azt a valóságot, amiben ő okos. De ezt nem tudod, hogy hívják ezt az alternatív valót? Úgy hívják, hogy TikTok.
0: Jó.
2: Vagy világháló, vagy mit tudom én.
0: Matrix.
2: Hát ebben olyan emberek vannak, akik saját bevallásuk szerint okosak.
0: Oké. Okay.
2: És mondanak ilyen okos dolgokat.
0: Mint a múltkor, hogy hány lába van 12 bölömpikának.
2: Na, például, igen, egy sem elugrált. Na, mindegy.
0: Igen.
2: Hát ez van,
0: okay,
2: ez
0: okay.
2: van, tehát hülyeséget kérdezzetek, azt majd jön az okos válasz. Miután a Superman szerepét elvállalta Christopher Reeve-nek, jelentős, mint egy 20 kilónyi izomtömeget kellett magára pakolnia.
0: Mindig ámulattal figyelem azt hogy
2: valami
0: milyen csapat lehet mondjuk egy Christopher Reeve, vagy egy Brad Pitt mögött, hogy mondjuk a Trójára pacekszárkára rakjad magad.
2: De itt megvan, hogy kikészítette fel, kivel edzett, David Prowse-zal.
0: Akkor nem mondtam, hogy a neve. Ki ő?
2: Darth Vader. Aki Darth Vader-t alakította.
0: Azzal.
2: Az ubbony mögött. Igen. Tehát Superman edzője Darth Vader volt.
0: Nagyon jó.
2: Igen. Igen, az volt. Szegény, hát most érted, és kimondom, hogy David Prowse és nem tudod.
0: Igen,
2: és
0: régen Kenten vágtam Frankhoz, David Proust,
2: de hát a fanatikusok tudják ezt már csak egyébként. De hogy milyen, hogy van egy ikonikus szerepet, akkor mindenki ismeri. Mindenki ismeri és a karaktert, tudod, a figurát. Volt,
0: én vagyok az David Proust.
2: Persze, hogy
0: nem. Nem azt mondjuk,
2: persze.
0: Kicsoda?
2: Ki? Mi? És nem tudod a nevét.
0: Szükség
2: mi azt tudod a kis törpét, aki
0: hát a
2: izébe volt?
0: Azt mondom.
2: Ja, ő volt a izé?
0: Persze,
2: a
0: Frankhoz. Ja, őt nem tudom, mert valamilyen B-körű volt ő talán, nem?
2: Na, az lehet. De Frankhoz, de várj, a Frankhoz
0: volt az a Yoda.
2: A Yoda volt, igen. De az a bábus volt a Frankhoz.
0: Igen.
2: Igen, igen. De ki volt akkor a R2?
0: Már is nézzük. Kenny Baker, mondtam, hogy B-körű
2: Kenny Baker,
0: volt.
2: Na.
0: Igen, Kenny Baker.
2: És én erről mindig azt hittem, hogy Arthur. Arthur Dett úr. Vagy Arthur Dett úr. Mert hát én őrhalmi moziban néztem, őrhalmiként még ezt a filmet. Nem tudtunk mi ott akkor angolul, most már sem. De hogy én nem R2-D2, hogy R2-D2.
0: Igen,
2: ezek nekem meg a pláne a C-3PO, meg ilyen. C-3PO. C-3PO.
0: Ő még valami Anthony volt, azt hiszem.
2: Anthony Hopkins.
0: Ezt megnézem.
2: C-3PO. De beszarok, hogyha Anthony Hopkins.
0: Nem, valami Anthony... Anthony Daniels. Emlékezek én még ilyenekre, látod?
2: Anthony Daniels.
0: Igen.
2: De várjál, egyébként ennek vannak ismert filmjei, nem? Nincsenek? Vagy csak ez az egy volt? Anthony Daniels.
0: Nem tudom.
2: Édes Istenem. Hát ő várja, ő neki nem kellett Golden Globe-ot, vagy az Oscar-t kapni.
0: Mert ő már
2: ő maga volt.
0: Igen, az aranyember. Igen.
2: Az aranyember. Istenem, ha Jókai megérte volna. filmeknél maradunk. A Barbie filmben annyi rózsaszín festéket használtak fel.
0: Láttam még.
2: A díszletek építése során, hogy egy bizonyos fluoreszkáló rózsaszín árnyalat átmenetileg globális hiányához vezet.
0: Nem hiszem,
2: az egész földövel. Hát annyira nem jó film, hogy ennyi fluoreszkáló rózsaszín kelljen hozzá. Vagy éppensége annyira nem jó a forgatókönyv, hogy a világ összes fluoreszkáló rózsaszíne kellett hozzá.
0: Elfegy.
2: Óriási szerencséjük volt, hogy Oppenheimer nem szerette a rózsaszínt. Most képzeld el.
0: Igen.
2: Felvásárolták volna előlük, és akkor csináltak volna rózsaszín atombombát meg. Rózsaszín tenger alatt járó.
0: Pedig annak csak sárga színe lehet.
2: Hát, annak csak sárga színe lehet. Igen, igen. Igen. Jaj, édes Istenem. Na, kérem szépen. Szerintem ez a hír már volt, de megint szembe jött velem a szám, hogy te elmondod, hogy volt-e.
0: Jó.
2: És rádiós kolléganőink egy részét magunkra haragítjuk ezzel, illetve hát te nem, csak én, amikor azt mondom, hogy az asztrológiai jegyek valójában már nem illeszkednek azokhoz a csillagképekhez, amelyeken eredetileg alapultak.
0: Nem hiszem, hogy volt.
2: Nem illeszkednek.
0: Nem rémlik.
2: A föld forgása közben lassan imbolyog, a csillagok pedig évezredek alatt elmozdulnak. Azok az emberek, akik egy csillagjegyhez tartoznak, technikailag már egy másikhoz tartoznának, ha az asztrológia frissülne.
0: Az igen.
2: Még jó, hogy az asztrológia egy bullshit.
0: De akkor merre tolódunk el? Akkor most én mérleg lennék? Hogy mi van a színüzelő?
2: Én úgy tudom, hogy előre.
0: Előre?
2: Előre. Akkor tehát én mérleg vagyok, én nyilas lennék. Egyesek szerint az vagyok.
0: Én meg mérleg lennék akkor.
2: Te mérleg lennék. Én mérleg vagyok a vízöntőben. Még ezt is tudom, még az asszendensemet is tudom.
0: Én
2: rohadtul nem hiszek benne, de tudom. Hát ha. Mit bajt okozhatna egy fekete macska? De azért, ha átmegy előttem, én azért visszatolottok, és
0: újra.
2: Figyelj, nem hiszünk ebbe, de azért tudod.
0: Én néztem egyébként, ami az én tizém.
2: Igen.
0: Jegyem jellemző.
2: Igen.
0: Az
2: unatkozó elt is egyetemisták írták, bölcsész hallgatók, vagy politológusok.
0: De nem ismersz magadra a mérlegnek a...
2: Nem, mert ilyeneket írnak, hogy a legszebb emberek ennek a csillagjegynek. Na most akkor mennyire igaz? Na, te döntsd el. Ne nézz így rám.
0: Nem tudja, mérlegnél.
2: Láttál nálam már szebb ember?
0: Soha.
2: Akkor viszont tényleg. Akkor lehetséges, hogy bejött a show.
0: Igen.
2: Jó. Hát figyelj, ennyi volt.
0: Kigyönyörködtük. Elég volt ebből ennyi szerintem.
2: Kigyönyörködtük magunkat a szépségemben, igen. Szerintem búcsúzunk már.
0: Jó, mivel jövünk holnap, ha már ugyanez, ezt a bűnkösdi adást ezt ilyen szépen le...
2: Az én szépségem és a szépséges klasszikjaim.
0: Jó, meg ördögűző vesztop.
2: Yes.
0: Azt tudtad, hogy az egész díszlet leégett, és csak a csajnak a szobája maradt meg?
2: Tudtam.
0: Nagyon durva
2: volt. Még azt is tudtam, hogy a kis csaj, meg még aki a Poltergeist-ba szerepelt, az a kis csaj, a kis szőke, az mind megzazult. Megzazult.
0: Jó, hol a folytat?
2: Alig várom, szia.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérrakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapartra intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A Váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Rendeletet alkotna Szob városa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsó őrsön 2500 forintot kérnek a túban való fürdőzésért, de Balaton-Nalbádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri, vagy meg is haladja a hekkét.
3: Időjárás.
5: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást. Bőrégés veszélye lehetséges.
4: Közlekedés.
5: Napközben a kettes úton Nagyoroszlyban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Szociánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok ma is, akár ezen a pünkösdi hétfőn, a 2483. adáson vagyunk már túl, úgyhogy igen, ehhez nincs is mit hozzáfűzni, Sanyika.
2: Nem is lehet. Igen. Köszönjük a figyelmet, hogy pünkösd hétfőt is velünk töltöttétek, és akkor zárásként egy jó tanács. A siker nem a tökéletességről szól, hanem a folyamatos fejlődésről.
1: És te fejlődsz folyamatosan, úgy érzed?
2: Igen. Én azon vagyok. Nap, mint nap. Én mióta rádiózom, kommunikációs készségem nagyon-nagyon sokat javult, én azt mondom. Remélem, a hallgatók is így gondolják.
1: Oké, biztosan egyébként. Na, jól van. Karvaj, kapsz egy nagy tapsot te is akkor, jó?
2: Szörnyű.
1: És akkor megyünk, mert hogy jön Reni egészen délután 4-ig. Maradjatok velünk holnap reggel 6 óra után 7-kor, 8-kor találkozunk. Szevasztok!
2: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém?
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásából több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, LCU-t és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szantai Csaba, az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szantai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Egy hét múlva Kismaroson ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-ével kezdődő héten az Öregszőlő, az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mélyi utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Lemente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A belügyminiszter elmondta, a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott és kizárólag azután avatkozott be, hogy a tüntetők megtámadták az egyenruhásokat. A miniszter szerint a támadók célja az volt, hogy összecsapást provokáljanak ki a rendőrséggel, valamint a politikai ellenfeleikkel. Hangsúlyozta, mindenkit, aki részt vett a rendőrök elleni támadásban, azonosítani fognak, és törvényes eljárás indul ellenük. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva.
7: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
9: A május végi nyárban csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV

0: műsor, amiben minden benne van.
1: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Kellemes pünköst hétfőt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez ma is a Kilakat egészen délután 4 óráig, és most egy igazi sztár kollaborációval kezdjük a Kilakatot, a svéd elektronikus zenei producer duó, a Galantis, a világhírű francia DJ producer David Guetta, valamint az ausztrál pop-rock banda a Five Seconds of Summer közös dala következik a Lighter, 2024 márciusában jelent meg. Különleges érdekessége, hogy a rokkosabb hangzás ismert Five Seconds of Summer ezúttal elektronikus, fesztivál hangulatú zenei világban mutatkozott meg. Érkezik tehát Galantis, David Guetta, Five Seconds of Summer, Lighter itt a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, receptrovattal megyünk tovább. Itt az eper szezon, érdemes kipróbálni az epres mascarpone és pohár krémet, már is mondom a hozzávalókat. 40 dek a friss eper, 25 dek a mascarpone-nel, 2 deci habtejszín, 3 evőkanál porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, babapiskóta vagy keksz, illetve menta levél a díszítéshez. Az epret mossuk meg, tisztítsuk meg, majd a felét villával törjük össze, vagy turmixoljuk le, a másik felét szeleteljük fel. A hideg habtejszínt verjük kemény habbá, a mascarpone-t keverjük össze a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd óvatosan forgassuk hozzá a tejszínhabot. A poharak aljára tegyünk kevés összetört babapiskótát vagy kekszet, erre kanalazzunk egy réteg eperszószt, majd mascarpone-s krémet. Rétegezzük tovább, végül a tetejét díszítsük friss eperrel és menta levéllel. Fogyasztás előtt érdemes legalább egy órára hűtőbe tenni, könnyű, krémes és igazán frissítő desszert, ez volt az epres, mascarpone és pohárkrémünk.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Ma van a nemzetközi törölköző nap, Douglas Adams emlékére. Minden év május 25-én nemzetközi törölköző napot tartanak szerte a világon. Ilyenkor a rajongók törölközővel a nyakukban közlekednek a városban, és különböző rendezvényeket tartanak. A törölköző viselése Adams Galaxis úti kalausz topposoknak című művéből ered, ahol minden belevalós toppos tudja, hol a törölközője. Ennyit tehát erről a nemzetközi napról, illetve természetesen pünköst hétfő is van, és ma is vannak névnaposaink, kedves Orbánok, Zsófiák és Gergelyek. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, valamint sok boldogságot a ma születetteknek is. Az Orbán a latin urbanus szóból ered, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. A Zsófia görög eredetű bölcsességet jelent, a Gergely pedig a görög eredetű Gregorius név latin Gregorius formájának a rövidüléséből származik, éberen őrködő. Kedves ünnepeltek, illetve Douglas Adams rajongók, nagyon-nagyon szép napot kívánok önöknek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

most egy kis gasztronómiai kalandra invitálok mindenkit. Itt a Kirakatban érkezik a mai menü ajánló, tele ízletes fogásokkal és ebéd ötletekkel. Mit érdemes ebédelni ma? Leszenyén a Hubert panzióban, már is mondom, édes bableves lesz kolbásszal, tyúkhúsleves, csirkemell cheddar sajtmártásban, rizsre krokettel salátával, sertéskaraj borsóval, sárgarépával, rizssel, sűrburgonyával és salátával, jutúrós galuska, tejföllel és sült szalonnával, ezen kívül rántott sajt, hasáb tartár, rántott sertéskaraj, sült burgonya és saláta. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek a slágerek tovább. Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
4: Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. A biztonságos aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, mert úgy látja, a tervezett együttműködés több kollégájukban is bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. Vadász Dániel igazgató közölte, első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható. Úgy tudjuk, az ügy hátterében Eszenyi Enikő kedvezőtlen megítélése áll. Közel 3 évtized után megszűnik a Dekodom. A legnagyobb szlovákiai bútorgyártó cég a csőd szélére sodródott, miután nem tudta kezelni a csökkenő keresletet, a magas költségek és a pénzügyi problémák együttes hatását. A Dekodom hosszú éveken át Szlovákia egyik legismertebb bútorgyártó vállalata volt, és még a világjárványt, valamint az energiaválságot is átvészelte. Végül azonban a növekvő költségek és a vásárlói érdeklődés visszaesése megpecsételte a sorsát. 130 halálos áldozata és 500 regisztrált fertőzöttje van az ebolának a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének vezetője komoly aggodalmát fejezte ki szombaton a nagy halálozási rátával terjedő vírusos betegség újabb fertőzései miatt. Már a szervezet keddi genfi ülésén is arról beszéltek szakértők, hogy a járvány kitörésének kockázatára utaló jelek vannak, ezért már akkor nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánították az esetet.
3: Időjárás.
6: Időjárás.
5: A május végi nyárban csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást. Bőrégés veszélye lehetséges.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
5: Közlekedés. Napközben a kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra programajánlóval kezdünk a kirakatban. Érdemes megnézni Salgó Tarjánban, a Zente Ferenc Színházban május 27-én és 28-án délelőtt 10 órától Mikszáth Kálmán és Deres Péter Szent Péter esernyője című vígjátékát. Az elmaradott Glogova felvirágoztatása foglalkoztatja a helyi intelligenciát, Gongolyt, Szlávikot, Majzikot és Adamecnét. Míg nem megérkezik az új plébános, Béji uram és vele együtt a csodák egész sorát elindító piros esernyő. És hogy miféle esernyő ez, talán valóban Szent Péter esernyője, talán csak egy jótét léleké volt, talán egy fiatal szerelmes öröksége. Kiderül, hogyha megnézik a Zente Ferenc Színházban a Szent Péter esernyőjét Salgó Tarjánban.

Milyen napot jósolnak már a csillagok, már is kiderül, kezdjük a kossal. Ma a lendületet érdemes lassú, átgondolt lépésekre váltania, ne siettesse a döntést. Kedves Bika, az otthon és a nyugalom most fontosabb, mint a pörgés, szánjon időt a feltöltődésre. Kedves ikrek, önnek ma ez egy kommunikációs nap, könnyen megértik önt, csak ügyeljen, hogy ne vállaljon túl sokat. Ami a rákot illeti, érzelmi egyensúlyra vágyik, figyeljen a közeli kapcsolatokra, és ne folytsa el az érzéseit. Kedves oroszlán, ma a kreativitása élénk, de ne hagyja, hogy mások elvonják a figyelmét, maradjon fókuszált. Ami a szüzet illeti, a részletek számítanak, de ne feledje, néha pihenő is megoldás. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, előtte zenélünk.

óvatot a mérleggel, a kirakatban a harmónia és a kapcsolatok kerülnek ma előtérbe. Egy apró gesztus sokat jelenthet. Kedves Skorpió, intenzív napra számíthat, lehet, hogy régi érzések kerülnek felszínre, mozgással oldhatja a feszültséget. Kedves Nyilas, vágyik a változásra és a szabadságra, egy kis új élmény most jól jöhet. Ami a bakot illeti, stabilan halad a céljai felé, de ne feledkezzen meg a pihenésről sem. Kedves vízöntő, kreatív ötletek jöhetnek, ne féljen kísérletezni, de figyeljen a környezet reakcióira is. Végül pedig a halak számára intuitív nap lehet, hallgasson a megérzéseire, és zárja a napot egy nyugodt pillanattal. Ez volt a napi horoszkóprovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: the magic.
1: Most egy kis gasztronómiai kalandra invitálok mindenkit, itt a Kirakatban érkezik a mai menüajánló, tele ízletes fogásokkal és ebéd ötletekkel. Mit érdemes ebédelni ma Leszenyén a Hubert panzióban, már is mondom, édes bableves lesz kolbásszal, tyúkhúsleves, csirkemell csedár sajtmártásban, rizsre krokettel salátával, sertéskaraj borsóval, sárgarépával, rizssel, sültburgonyával és salátával, jutúrós galuska, tejfölle és sült szalonnával, ezen kívül rántott sajt, hasáb tartár, rántott sertéskaraj, sült burgonya és saláta. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Dél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. május 25-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
8: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásából több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szakterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szántai Csaba az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szántai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Szántai Csabát a Richter Alapítvány tudományos főtanácsadóját hallják.
9: Jóval többről van szó, mint erről a pénzről, és jóval többről van szó, mint hogy most itt egy kémiai labort sikerült nagy büszkeséggel mondhatom ezt magasabb szintre emelni. Arról van szó, hogy őszintén felajánljuk a tanároknak, és nektek, fiatalok, nyilván most még kicsit fiatalok vagytok ehhez, de majd a későbbiek során nyugodtan éljetek ezzel, hogy bármikor, bármilyen kérdésetek, problémátok van a jövőtökkel kapcsolatban, amiben mi tudnánk segíteni.
8: A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A báci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Bálint Brigittát, a Váci Dunakanyar Színház igazgatóját hallják.
10: Elérkezettnek látta az időt a szakma, hogy közös egyeztetéssel, közös célok megfogalmazásával egy olyan kulturális csomagot állítsanak össze, hogy állítsunk össze, mely egy kis segítséget ad a kulturális szférának az újraélesztésére, az újragondolására. Például az oktatás és a kultúrának az újraélesztése, az együttműködése. Ugye én a színházzal kapcsolatban érezném fontosnak, hogy ugye a színházi oktatást beépíteni esetleg a gyermekek életébe visszahozni. Akkor fontosnak tartottuk a megbeszélésen az NKA újragondolását, az átláthatóságot, a különböző szakszervezeteknek a bevonásával több észrevétel újragondolását.
8: Egy hét múlva Kismaroson ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-ével kezdődő héten az öregszőlő az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mély utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Mindössze egy pont különbség van a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az első és második helyen álló csapatok között. Így 3 fordulóval a szezon zárás előtt továbbra is kérdés, ki nyerheti meg a bajnoki címet. Az első helyen jelenleg a Romhány áll 65 ponttal, mögötte 64 ponttal második a Somos. Küzdelmükbe a Nógrád Megyer klubja nem tud beleszólni, 10 pontos különbséggel állnak a harmadik helyen. Viszont már szinte biztosan eldőlt a gól király neve. A Romhány játékosa Varga Gyula eddig 40 gólt lőtt, mögötte 27 találattal áll másodikként a Nógrád megyei Berki Máté.
5: Időjárás.
8: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást, bőrégés veszélye lehetséges.
1: Közlekedés.
8: Napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
6: Nagyot szól.
2: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A 3 napos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a ZZ Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

Hírakat a műsor, amiben minden benne van. Ma van a nemzetközi törölköző nap, Douglas Adams emlékére. Minden év május 25-én nemzetközi törölköző napot tartanak szerte a világon. Ilyenkor a rajongók törölközővel a nyakukban közlekednek a városban, és különböző rendezvényeket tartanak. A törölköző viselése Adams Galaxis Uti Kalausz Topposoknak című művéből ered, ahol minden belevalós toppos tudja, hol a törölközője. Ennyit tehát erről a nemzetközi napról, illetve természetesen pünköst hétfő is van, és ma is vannak névnaposaink, kedves Orbánok, Zsófiák és Gergelyek. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, valamint sok boldogságot a ma születtetteknek is. Az Orbán a latin urbanus szóból ered, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. A Zsófia görög eredetű, bölcsességet jelent, a Gergely pedig a görög eredetű Gregorius név, latin Gregorius formájának a rövidüléséből származik, éberen őrködő. Kedves ünnepeltek, illetve Douglas Adams rajongók, nagyon-nagyon szép napot kívánok önöknek!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Mi történik akkor, amikor ráébredünk, hogy valaki, akit szerettünk vagy megértettünk, egykor megbocsáthatatlan bűnök részese volt? Ez a kirakat. Filmajánlóval megyünk tovább. A Felolvasó című film ezekre a fájdalmas és nehéz kérdésekre keresi a választ. Bernard Schlink világhírű regényének adaptációja, egyszerre szerelmi történet és mély erkölcsi dráma. Az 1950-es évek Németországában a fiatal Michael különös kapcsolatba kerül a nála idősebb Hanával. Évekkel később azonban egy háborús bűnökkel kapcsolatos tárgyaláson újra találkoznak, és a múlt addig rejtett titkai lassan felszínre kerülnek. A film a bűntudatról, a felelősségről és a megbocsátás lehetőségéről szól, miközben azt is megmutatja, milyen nehéz szembenézni a történelem legsötétebb örökségével. Kate Winslet alakítása egészen kivételes, egyszerre törékeny, titokzatos és félelmetesen emberi. Nem véletlen, hogy ezért a szerepért Oscar-díjat kapott. Ralph Fiennes és David Cross szintén rendkívül érzékenyen formálják meg a karaktereket. A Felolvasó egy megrázó történet arról, hogy vannak kérdések, amelyekre talán nincs jó válasz, csak emberi válaszok vannak. Érdemes megnézni.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Hamarosan tovább, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Ez továbbra is a Kirakat, a műsor, amiben ma is minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassa gyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, Csibém?
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
8: A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapartra intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Mindössze egy pont különbség van a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az első és második helyen álló csapatok között. Így három fordulóval a szezon zárás előtt továbbra is kérdés, ki nyerheti meg a bajnoki címet. Az első helyen jelenleg a Romhány áll 65 ponttal, mögötte 64 ponttal második a Somos. Küzdelmükbe a Nógrád megyer klubja nem tud beleszólni, 10 pontos különbséggel állnak a harmadik helyen. Viszont már szinte biztosan eldőlt a gól király neve. A Romhány játékosa Varga Gyula eddig 40 gólt lőtt, mögötte 27 találattal áll másodikként a Nógrád megyei Berki Máté. A biztonságos aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, mert úgy látja, a tervezett együttműködés több kollégájukban is bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. Vadász Dániel igazgató közölte, első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható. Úgy tudjuk, az ügy hátterében Eszenyi Enikő kedvezőtlen megítélése áll. Az Európai Bizottság felülvizsgálta a lakossági áramárakba való tagállami beavatkozási lépéseket, és megállapította, hogy a magyar rezsicsökkentés, amely a háztartások csak nem 100%-át lefedi, uniós szemmel a teljes piacra kiterjedő árkontrollnak minősül. Brüsszel szerint a széleskörű árszabályozás gyengíti a versenyt és tompítja az energiahatékonysági ösztönzőket. A jelentés nem követeli a hatósági áras rendszer azonnali kivezetését, de világos menetrendet vár Magyarország túl a piaci alapú árképzés felé, beleértve a támogatás célzottabb átételét, az okosmérők gyorsabb terjesztését és a verseny erősítését. 130 halálos áldozata és 500 regisztrált fertőzöttje van az ebolának a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének vezetője komoly aggodalmát fejezte ki szombaton a nagy halálozási rátával terjedő vírusos betegség újabb fertőzései miatt. Már a szervezet keddi genfi ülésén is arról beszéltek szakértők, hogy a járvány kitörésének kockázatára utaló jelek vannak, ezért már akkor nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánították az esetet. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Odüsszeia forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
1: Időjárás.
8: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást, bőrégés veszélye lehetséges.
7: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
8: Napközben a kettes úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
7: Nagyon szól.
0: Nagyon szép pünköst hétfőt kívánok mindenkinek, kellemes délutánt. Már is pörögnek tovább a slágerek a kirakatban, Rédei Reni a mikrofonnál. Most pedig egy fiatal brit előadó következik, aki híres szülei árnyékából kilépve saját zenei karrierjét építi. Junior André, Peter André fia 2022-ben robbant be a köztudatba a Slide című dallal. Ez a dal egy könnyed, modern popdal, R&B-s és dance-es hangulattal, amely egy külön leges kapcsolatérzéseit és a fiatal szerelem bizonytalanságait dolgozza fel. Érkezik tehát Junior André és a Slide itt a Megafonban.

könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha egy igazán mély elgondolkodtató olvasmányt keresnek, akkor érdemes kézbe venni a Sorstalanság című regényt. A történet egy kamasz fiú szemszögén keresztül mutatja be a holokauszt világát, de egészen szokatlan módon. Nem drámai kitörésekkel, hanem higgadt, szinte tárgyilagos elbeszélésben. Ez a nézőpont elsőre távolságtartónak tűnhet, valójában azonban éppen ettől válik megrázóvá, mert megmutatja, hogy hogyan válik a természetesnek vett valóság fokozatosan felfoghatatlanná. Sorstalanság nem könnyű olvasmány, de annál maradandóbb, olyan könyv, amelyet nem

feltétlenül lehet lezárni az utolsó oldal után sem, inkább tovább dolgozik az olvasóban. Kertész Imre később Nobel-díjat is kapott életművéért, ami jól jelzi a regény és az egész mű jelentőségét. Érdemes tehát elolvasni a Sorstalanságot. Just when

akciófilmek, vígjátékok, családi animációk és izgalmas premierek is várják a nézőket ma is a moziban. Mutatom, hogy milyen filmeket vetítenek ma Balassa gyarmaton. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Délután 16:30-tól és este 20:30-kor vetítik a Mandalóri és Grogu című filmet, Birka krimi 2-től és 6-tól. Ezen kívül 18:00-tól megnézhetik az Ördög Prádát visel második részét, Dávid egy animációs film 2-től, 3:45-kor lesz a Michael, 4:00 és 8:00 az Utazó. Van, aki kopaszon szereti egy francia vígjáték 16:00-tól, 18:00-kor a Téboly otthona, 20:00 pedig a Dermesztő kór, valamint a Kihitte volna második része az esküvő. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Megafon nagyot szól, nagyot szólnak a slágerek hamarosan tovább, most viszont jönnek a hírek, az időjárás, illetve a közlekedési infók. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
4: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
2: Reklámot hallottak!
0: 14 óra van!
2: Itt a Megafon!
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek!
5: 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. A biztonságos aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, mert úgy látja, a tervezett együttműködés több kollégájukban is bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. Vadász Dániel igazgató közölte, első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható. Úgy tudjuk, az ügy hátterében Eszenyi Enikő kedvezőtlen megítélése áll. Közel 3 évtized után megszűnik a Dekodom. A legnagyobb szlovákiai bútorgyártó cég a csőd szélére sodródott, miután nem tudta kezelni a csökkenő keresletet, a magas költségek és a pénzügyi problémák együttes hatását. A Dekodom hosszú éveken át Szlovákia egyik legismertebb bútorgyártó vállalata volt, és még a világjárványt, valamint az energiaválságot is átvészelte. Végül azonban a növekvő költségek és a vásárlói érdeklődés visszaesése megpecsételte a sorsát. 130 halálos áldozata és 500 regisztrált fertőzöttje van az ebolának a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének vezetője komoly aggodalmát fejezte ki szombaton a nagy halálozási rátával terjedő vírusos betegség újabb fertőzései miatt. Már a szervezet keddi genfi ülésén is arról beszéltek szakértők, hogy a járvány kitörésének kockázatára utaló jelek vannak, ezért már akkor nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánították az az esetet.
1: Időjárás.
5: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást, bőrégés veszélye lehetséges.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
5: Napközben a kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a ZZ Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

tömeges lágerek között életmodrovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyan szoktassuk hozzá magunkat a nyári meleghez. A nyári hőség minden évben próbára teszi a szervezetünket, különösen akkor, amikor hirtelen érkezik a melegebb idő. A jó hír az, hogy testünk képes alkalmazkodni, csak időt kell adni neki. Az egyik legfontosabb szabály a fokozatosság. Ha tehetjük, ne egyik napról a másikra töltsünk hosszú órákat a tűző napon, hanem kezdjük rövidebb kintartózkodással, majd lassan növeljük az időtartamot. A szervezet így fokozatosan megtanulja szabályozni a hőháztartását. A megfelelő folyadékbevitel szintén kulcsfontosságú, nem csak akkor kell inni, amikor szomjasak vagyunk. Melegben a szervezet több vizet veszít, ezért érdemes rendszeresen kisebb adagokban pótolni a folyadékot. A víz mellett jól jöhet az ásványi anyagok pótlása is, például enyhén sós ételekkel, vagy izotóniás italokkal. A ruházat is sokat számít, a világos, szellős, természetes anyagokból készült ruhák segítenek a testnek a hőleadásban, míg a sötét szoros öltözet inkább felerősíti a hőérzetet. És végül figyeljünk a napirendre is. A legmelegebb órákban érdemes árnyékban

Világos slágerek között folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat. A nyár sokak számára a szabadság, az utazás és a pihenés időszaka, mégis gyakran előfordul, hogy egy zsúfolt program után ugyanúgy fáradtan térünk haza, mint előtte. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kikapcsolódás ne csak program legyen, hanem valódi feltöltődés is. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a szabadságot túlszervezzük. A mindent is meg akarunk nézni szemlélet könnyen rohanássá teszi a pihenést, érdemes inkább kevesebb programot választani, és hagyni időt a spontán élményeknek is. Sokat segít az is, ha a digitális világot egy kicsit háttérbe szorítjuk, nem kell teljesen letenni a telefont, de ha a nyaralás alatt kevesebb időt töltünk közösségi médiával, sokkal inkább jelen tudunk lenni a pillanatban. A valódi pihenéshez hozzátartozik az is, hogy figyelünk a testünk jelzéseire. Ha fáradtak vagyunk, nem kötelező kihasználni minden percet, néha egy délutáni pihenés többet ad, mint egy újabb program. A nyár akkor lesz igazán emlékezetes, hogyha nem a rohanásról, hanem az élmények megéléséről szól. Ez volt a mai életmódrovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne van. Tartsanak velem egészen délután 4-ig, most jönnek a hírek, az időjárás, illetve a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Építkezik? Felújít? Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
7: Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsó őrsön 2500 forintot kérnek a túlban való fürdőzésért, de Balatonnalbádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Ismét feltűnt az utakon Pintér Sándor egykori belügyminiszter legendás autója, a kétütemű fehér Warburgot szombaton az M7-es autópályán fotózta le egy arra haladó autós, számolt be a fellelhető olvasói felvételek alapján a sajtó. A kétütemű gépjármű igazi állócsillagnak számít a hazai politikai életben. Az 1989-ben gyártott autót Pintér Sándor még 1995-ben országos rendőrfőkapitányként örökölte meg, és ő az autó második tulajdonosa. A jármű azóta a politikus védjegyévé vált, és az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepelt. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Odüsszeia forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
3: Időjárás.
7: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást, bőrég és veszélye lehetséges.
5: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
7: Napközben a 2-es úton Nagyoroszlyban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
5: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk a kirakatban. Érdemes megnézni Salgó Tarjánban, a Zente Ferenc Színházban május 27-én és 28-án délelőtt 10 órától Mikszáth Kálmán és Deres Péter Szent Péter esernyője című vígjátékát. Az elmaradott Glogova felvirágoztatása foglalkoztatja a helyi intelligenciát, Gongolyt, Szlávikot, Majzikot és Adamecnét. Míg nem megérkezik az új plébános, Béji uram, és vele együtt a csodák egész sorát elindító piros esernyő. És hogy miféle esernyő ez, talán valóban Szent Péter esernyője? Talán csak egy jótét léleké volt, talán egy fiatal szerelmes öröksége? Kiderül, hogyha megnézik a Zente Ferenc Színházban a Szent Péter esernyőjét Salgó Tarjánban.

Nagyvilágrovattal megyünk tovább. A kirakatban a nyári kikapcsolódás egyik legnépszerűbb formája a tóparti kirándulás, hiszen a víz közelsége és a természet nyugalma azonnal lelassítja a mindennapok rohanását. Egy ilyen program nem igényel feltétlenül hosszú utazást vagy komoly szervezést, mégis teljes értékű feltöltődést adhat. A tóparton eltöltött idő egyik legnagyobb előnye a mentális pihenés. A víz látványa, a hullámzás hangja és a természetes környezet bizonyítottan segíti a stressz csökkentését. Egy egyszerű séta a parton, egy árnyékos helyen eltöltött olvasás, vagy egy piknik a családdal már önmagában is képes kizökkenteni a hétköznapi feszültségből mindenkit. Emellett a könnyed mozgás is fontos szerepet kap. Úszás, evezés, vagy akár csak a partmenti séta segít a szervezet felfrissítésében. A tóparti kirándulás így egyszerre jelent aktív és passzív pihenést, ami különösen értékes a nyári időszakban. Nem sokára folytatjuk tovább a napi nagyvilágrovatot, előtte zenélünk.

Hadvilág rovat a kirakatban a megaslágerek között. A kellemes élmények mellett fontos a tudatos odafigyelés is a tóparton, hiszen a vízpart számos veszélyt rejthet, ha nem megfelelően készülünk fel. Az egyik legfontosabb szabály a vízbiztonság. Csak kijelölt fürdőhelyen érdemes a vízbe menni, mivel az ismeretlen meder, a hirtelen mélyülés vagy az áramlatok komoly kockázatot jelenthetnek. Gyermekek esetében a folyamatos felügyelet elengedhetetlen még sekély vízben is. A másik lényeges tényező a napsugárzás. A vízfelület visszaveri a fényt, így a leégés veszélye nagyobb lehet, mint szárazföldön. A megfelelő napvédelem, a sapka, a napszemüveg és a rendszeres folyadékbevitel alapvető fontosságú. Ha ezekre odafigyelünk, a tóparti kirándulás valóban azt nyújtja, amit ígér, nyugalmat, feltöltődést és biztonságos nyári élményt. Ez volt a Nagyvilág rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Meg amit van és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Ez volt a mai kirakat. Köszönöm, hogy velem tartottak. Kívánok mindenkinek kellemes, békés pünköst hétfőt, jó pihenést, sok-sok szép élményt és feltöltődést. Maradjanak továbbra is a Megafonnal, hiszen a Megaslágerek éjjel-nappal szólnak. Ne feledjék, megtalálnak minket az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Kellemes délután kívánok még egyszer mindenkinek. Holnap ismét kirakat. Rédeiden itt hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
4: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém.
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
2: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
7: Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásából több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szántai Csaba, az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szántai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Egy hét múlva Kismarosan ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-ével kezdődő héten az Öregszőlő, az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mély utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az ágakat az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szob városa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tisza párt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter. Az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A belügyminiszter elmondta, a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott és kizárólag azután avatkozott be, hogy a tüntetők megtámadták az egyenruhásokat. A miniszter szerint a támadók célja az volt, hogy összecsapást provokáljanak ki a rendőrséggel, valamint a politikai ellenfeleikkel. Hangsúlyozta, mindenkit, aki részt vett a rendőrök elleni támadásban, azonosítani fognak, és törvényes eljárás indul ellenük. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
7: A május végi nyár van, csak rövidebb időre zavarhatja felhő a napsütést. 30 fok fölötti csúcsra kell készülni. Ma extrém UV-sugárzás várható. A szakemberek senkinek sem ajánlják a napozást. Bőrégés veszélye lehetséges.
10: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
8: Közlekedés.
7: Napközben a kettes úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Rendeletet alkotna Szob városa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsóőrsön 2500 forintot kérnek a tóban való fürdőzésért, de Balatonnalmádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét.
0: Közlekedés.
1: Napközben a kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: You had me mesmerized, you and me. So pretty.

0: reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
0: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
0: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
0: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
0: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
0: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
2: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
0: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
5: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Rendeletet alkotna Szob városa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsóőrsön 2500 forintot kérnek a túban való fürdőzésért, de Balatonnalmádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét.
6: Közlekedés.
5: Napközben a 2-es úton Nagyoroszlyban, valamint Szendehelyen, továbbá Szobon várható trafipax.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
7: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: turisták döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei.
1: Amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. május 25-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
7: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csak Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásából több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szántai Csaba az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szántai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Szántai Csabát a Richter Alapítvány tudományos főtanácsadóját hallják.
8: Jóval többről van szó, mint erről a pénzről, és jóval többről van szó, mint hogy most itt egy kémiai labort sikerült nagy büszkeséggel mondhatom ezt magasabb szintre emelni. Arról van szó, hogy őszintén felajánljuk a tanároknak, és nektek, fiatalok, nyilván most még kicsit fiatalok vagytok ehhez, de majd a későbbiek során nyugodtan éljetek ezzel, hogy bármikor, bármilyen kérdésetek, problémátok van a jövőtökkel kapcsolatban, amiben mi tudnánk segíteni.
7: A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Bálint Brigittát, a Váci Dunakanyar Színház igazgatóját hallják.
9: Elérkezettnek látta az időt a szakma, hogy közös egyeztetéssel, közös célok megfogalmazásával egy olyan kulturális csomagot állítsunk össze, mely egy kis segítséget ad a kulturális szférának az újraélesztésére, az újragondolására. Például az oktatás és a kultúrának az újraélesztése, az együttműködése. Ugye én a színházzal kapcsolatban érezném fontosnak, hogy ugye a színházi oktatást beépíteni esetleg a gyermekek életébe visszahozni. Akkor fontosnak tartottuk a megbeszélésen az NKA újragondolását, az átláthatóságot, a különböző szakszervezeteknek a bevonásával több észrevétel újragondolását.
7: Egy hét múlva Kismaroson ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-ével kezdődő héten az öregszülő az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mély utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az ágakat az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Mindössze 1 pont különbség van a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az első és második helyen álló csapatok között. Így 3 fordulóval a szezon zárás előtt továbbra is kérdés, ki nyerheti meg a bajnoki címet. Az első helyen jelenleg a Romhány áll 65 ponttal, mögötte 64 ponttal második a Somos. Küzdelmükbe a Nógrád Megyer klubja nem tud beleszólni, 10 pontos különbséggel állnak a harmadik helyen. Viszont már szinte biztosan eldőlt a gól király neve. A Romhány játékosa Varga Gyula eddig 40 gólt lőtt, mögötte 27 találat talál másodikként a Nógrád megyei Berki Máté.
1: Közlekedés.
7: Éjjel Salgó Tarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 19 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Mindössze egy pont különbség van a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az első és második helyen álló csapatok között. Így három fordulóval a szezon zárás előtt továbbra is kérdés, ki nyerheti meg a bajnoki címet. Az első helyen jelenleg a Romhány áll 65 ponttal, mögötte 64 ponttal második a Somos. Küzdelmükbe a Nógrád Megyer klubja nem tud beleszólni, 10 pontos különbséggel állnak a harmadik helyen. Viszont már szinte biztosan eldőlt a gól király neve. A Romhány játékosa Varga Gyula eddig 40 gólt lőtt, mögötte 27 találattal áll másodikként a Nógrád megyei Berki Máté. A biztonságos aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, mert úgy látja, a tervezett együttműködés több kollégájukban is bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. Vadász Dániel igazgató közölte, első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható. Úgy tudjuk, az ügy hátterében Eszenyi Enikő kedvezőtlen megítélése áll. Az Európai Bizottság felülvizsgálta a lakossági áramárakba való tagállami beavatkozási lépéseket, és megállapította, hogy a magyar rezsicsökkentés, amely a háztartások csak nem 100%-át lefedi, uniós szemmel a teljes piacra kiterjedő árkontrollnak minősül. Brüsszel szerint a széleskörű árszabályozás gyengíti a versenyt és tompítja az energiahatékonysági ösztönzőket. A jelentés nem követeli a hatósági áras rendszer azonnali kivezetését, de világos menetrendet vár Magyarország túl a piaci alapú árképzés felé, beleértve a támogatás célzottabb átételét, az okosmérők gyorsabb terjesztését és a verseny erősítését. 130 halálos áldozata és 500 regisztrált fertőzöttje van az ebolának a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének vezetője komoly aggodalmát fejezte ki szombaton a nagy halálozási rátával terjedő vírusos betegség újabb fertőzései miatt. Már a szervezet keddi genfi ülésén is arról beszéltek szakértők, hogy a járvány kitörésének kockázatára utaló jelek vannak, ezért már akkor nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánították az esetet. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Ödüsszeia forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
2: Közlekedés.
4: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásából több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szántai Csaba, az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szántai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Egy hét múlva Kismaroson ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-ével kezdődő héten az Öregszőlő, az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mély utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az ágakat az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A belügyminiszter elmondta, a rendőrség csak minimális kényszerítő eszközt alkalmazott és kizárólag azután avatkozott be, hogy a tüntetők megtámadták az egyenruhásokat. A miniszter szerint a támadók célja az volt, hogy összecsapást provokáljanak ki a rendőrséggel, valamint a politikai ellenfeleikkel. Hangsúlyozta, mindenkit, aki részt vett a rendőrök elleni támadásban, azonosítani fognak, és törvényes eljárás indul ellenük. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgó-Tarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tiszapárt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. A biztonságos aggályoktól mentes munkakörnyezetre hivatkozva felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezését a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója, mert úgy látja, a tervezett együttműködés több kollégájukban is bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat. Vadász Dániel igazgató közölte, első a biztonságos munkakörnyezet, a produkció csak akkor valósulhat meg, ha ez aggályoktól mentesen biztosítható. Úgy tudjuk, az ügy hátterében Eszenyi Enikő kedvezőtlen megítélése áll. Közel 3 évtized után megszűnik a Dekodom. A legnagyobb szlovákiai bútorgyártó cég a csőd szélére sodródott, miután nem tudta kezelni a csökkenő keresletet, a magas költségek és a pénzügyi problémák együttes hatását. A Dekodom hosszú éveken át Szlovákia egyik legismertebb bútorgyártó vállalata volt, és még a világjárványt, valamint az energiaválságot is átvészelte. Végül azonban a növekvő költségek és a vásárlói érdeklődés visszaesése megpecsételte a sorsát. 130 halálos áldozata és 500 regisztrált fertőzöttje van az ebolának a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének vezetője komoly aggodalmát fejezte ki szombaton a nagy halálozási rátával terjedő vírusos betegség újabb fertőzései miatt. Már a szervezet keddi genfi ülésén is arról beszéltek szakértők, hogy a járvány kitörésének kockázatára utaló jelek vannak, ezért már akkor nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánították az esetet.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 25-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Nyomtalanul törölte véleményét az egyik internetes fórumról a balassagyarmati Győri János baloldali ellenzéki önkormányzati képviselő, miután az elkészült új önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban valótlanságot állított. A fórumon kritikával illették a városvezetést, többen is Győri leírására is reagálva, mert állítólag a belvárosi ingatlanok bérlői már előre tudhatók voltak. Azonban a polgármester később közölte, Győri János tudja, hogy kik, miért és hogyan kaphatják meg a lakásokat. Ennek kapcsán ő is döntött az önkormányzat május 7-i ülésén. Csa Gábor ismertette, a testület egyetértett abban, hogy a kulcsra kész ingatlanok közül egyet a helyi kórház szakember elhelyezésére biztosítanak, a másikról az önkormányzat vagyonkezelő cége dönt. A polgármester visszautasította Győri János állítását és arra kérte, hogy holnap beszéljék meg az ügyet személyesen. Elkészült a Salgó-Tarjáni Általános Iskola és Kollégium természettudományos oktatási beruházása. A Richter Alapítvány támogatásával több mint 2 millió forint értékű eszközparkkal bővült a kémia szaktanterem. Digitális kijelzős labortápegységet, elszívót és mágneses keverőt vettek az oktatás támogatására. Tőzsér Katalin igazgató az átadás alkalmával úgy fogalmazott, az elővigyázatosságot megkívánó látványos kísérletek bemutatásához jó minőségű berendezéseket tudtak venni. Ezzel együtt a tanulók esetleges versenyre történő felkészítéséhez is megfelelnek a beszerzett tantermi eszközök. Szántai Csaba az alapítvány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta, a támogatás nem csak eszközökből áll, hanem szakmai tanácsadásból. Szántai arra ösztönözte az átadó ünnepségen jelen volt tanulókat, hogy kérdésükkel bátran forduljanak hozzájuk, mert segíteni szeretnék a jövő tudományos szakembereit. Szántai Csabát a Richter Alapítvány tudományos főtanácsadóját hallják.
5: Jóval többről van szó, mint erről a pénzről, és jóval többről van szó, mint hogy most itt egy kémiai labort sikerült nagy büszkeséggel mondhatom ezt magasabb szintre emelni. Arról van szó, hogy őszintén felajánljuk a tanároknak, és nektek, fiatalok, nyilván most még kicsit fiatalok vagytok ehhez, de majd a későbbiek során nyugodtan éljetek ezzel, hogy bármikor, bármilyen kérdésetek, problémátok van a jövőtökkel kapcsolatban, amiben mi tudnánk segíteni.
3: A kormányváltás után elérkezett az idő a színházi szakma megújítására is, amelyről Vácon több szakszervezet is egyeztetett a Dunakanyar Színházban. Bálint Brigitta, a Dunapart intézmény igazgatója arról beszélt, hogy újra kell éleszteni a kultúrát, de véleményéről nem osztott meg részleteket, mindössze arra utalt, hogy kulturális csomagot állítanak össze az újjáélesztéshez. A megbeszélés fő témája a még jelenleg is érvényes finanszírozások átalakítása volt, többek között a társasági adó és a nemzeti kulturális alaptámogatási rendszerének felülvizsgálatával. Bálint Brigitta hozzátette, az oktatást is újra kell éleszteni, és a kultúrával közös együttműködést kell kialakítani hozzá. A Váci szakember úgy vélekedett, a színházi oktatás beépítése a gyermekek életébe elsődlegesen kívánatos lehet. A színházi szakma azt várja, hogy a megbeszélések eredményei már ősszel érezhetők legyenek. Bálint Brigittát, a Váci Dunakanyar Színház igazgatóját hallják.
6: Elérkezettnek látta az időt a szakma, hogy közös egyeztetéssel, közös célok megfogalmazásával egy olyan kulturális csomagot állítsanak össze, hogy állítsunk össze, mely egy kis segítséget ad a kulturális szférának az újraélesztésére, az újra gondolására. Például az oktatás és a kultúrának az újraélesztése, az együttműködése. Ugye én a színházzal kapcsolatban érezném fontosnak, hogy ugye a színházi oktatást beépíteni esetleg a gyermekek életébe visszahozni. Akkor fontosnak tartottuk a megbeszélésen az NKA újragondolását, az átláthatóságot, a különböző szakszervezeteknek a bevonásával több észrevétel újragondolását.
3: Egy hét múlva Kismarosan ismét több utcában lesz elérhető az önkormányzat által szervezett ágdarálás. A június 1-ével kezdődő héten az Öregszőlő, az Óhegyi és az Eper utcában, valamint a vasút feletti dűlőben a Jánoshegyi úton, továbbá az Írtás és Mély utcában lakók kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Ingatlanonként maximum 2 köbméter, legfeljebb 10 cm átmérőjű, másfél méternél rövidebbre vágott fa ágdarálása igényelhető alkalmanként. Az ágakat az ingatlan elé az út mellé kell kihelyezni a szolgáltatási időpontokat megelőző hétvégétől kezdődően, a szolgáltatás napjának reggelén 7 óráig. Rendeletet alkotna Szobvárosa a közterületi alkoholfogyasztás szabályozására. A képviselőtestület ülésén arról beszélgettek a grémium tagjai, hogy az egyik élelmiszerbolt környékén rendszeresen okoz gondot az állandó alkoholfogyasztás, ezért szabályozni kellene azt. A felvetéssel a képviselők többsége egyetértett, azonban abból vita alakult ki, hogy ha tiltják a közterületi italozást, az hatással lesz a Dunaparti turistákra is. Fésűs József képviselő szerint a jogalkotás során figyelembe kell venni, hogy a vendégként érkezők ne legyenek bírságolva, és csak ott legyen alkalmazható a szabály, ahol visszatérő problémát okoz az ittasság. Mindössze egy pont különbség van a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban az első és második helyen álló csapatok között. Így 3 fordulóval a szezon zárás előtt továbbra is kérdés, ki nyerheti meg a bajnoki címet. Az első helyen jelenleg a Romhány áll 65 ponttal, mögötte 64 ponttal második a Somos. Küzdelmükbe a Nógrád megyer klubja nem tud beleszólni, 10 pontos különbséggel állnak a harmadik helyen. Viszont már szinte biztosan eldőlt a gól király neve. A Romhány játékosa Varga Gyula eddig 40 gólt lőtt, mögötte 27 találat talál másodikként a Nógrád megyei Berki Máté.
2: Közlekedés.
3: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Megdrágultak a balatoni strandbelépők, és a sült hek ára is jelentősen nőtt tavalyhoz képest, közölte az Infostart. A pünkösdi nyári időjárás ezreket csábít idén a magyar tengerhez. Ehhez alkalmazkodva számos vendéglátóhely megnyílt, és több strand is kinyitott. Ám a tavalyihoz képest több mint 10%-kal drágábban lehet bejutni a strandokra. Alsó őrsön 2500 forintot kérnek a túlban való fürdőzésért, de Balaton-Nalbádiban ennél is többet, 2600 forintot kell fizetni, ami 8%-os díjemelés. Közben a vendéglátóhelyeken is áremelés söpör végig. A büfékben 80 és 130 forint között adják a sült hek dekáját. Egy ilyen hal ebédre akár 6000 forint is lehet. Bár a keszek sok helyen továbbra is olcsóbb alternatívát jelent, az étlapokon egyre gyakrabban megjelenő prémium kategóriás halak, mint a fogas, a pisztráng és a harcsa árszintje már eléri vagy meg is haladja a hekkét. 55 államtitkár lesz az új kormányban, mindegyik nevét bejelentették, és megkezdik a munkát a Tisza párt égisze alatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tudatta, az 55 államtitkár kimagasló végzettségekkel rendelkezik. Köztük van Nagy Ervin színész is, aki a kultúráért felel majd. A biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár Kőrösi Levente lett, a multilaterális ügyekkel pedig Mészáros Krisztiánt bízta meg Magyar Péter. Külön felel az adópolitikáért Kövesdi Attila, a digitalizációs területet Polerecki Andrea kapta meg. Továbbra sem téma a 480 forintos üzemanyagár. Nincs szó a vagyonadóról és a különadók sorsáról sem, valamint az EU szigorú migrációs politikájáról sem beszél a Tisza párt. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője szerint a lényeget továbbra is elodázza Magyar Péter kormánya. Működésének első heteit csak hangzatos szavakkal töltötte meg, és azt mondja a miniszterelnök, hogy az ország költségvetése meglepően tragikus állapotban van. Ezzel szemben az RTL TV-nek már arról beszélt Magyar Péter. Az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Ismét feltűnt az utakon Pintér Sándor egykori belügyminiszter legendás autója, a kétütemű fehér Warburgot szombaton az M7-es autópályán fotózta le egy arra haladó autós, számolt be a fellelhető olvasói felvételek alapján a sajtó. A kétütemű gépjármű igazi állócsillagnak számít a hazai politikai életben. Az 1989-ben gyártott autót Pintér Sándor még 1995-ben országos rendőrfőkapitányként örökölte meg, és ő az autó második tulajdonosa. A jármű azóta a politikus védjegyévé vált, és az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül minden egyes nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatában szerepelt. A színésznő Zendaya új interjújában megható szavakkal beszélt párjáról, Tom Hollandról, akit egyszerűen a legjobb barátjának nevezett. A színésznő arról mesélt, mennyire különleges számára, hogy együtt dolgozhatnak a közelgő Pókember és az Ödüsszeia forgatásain. A hónapok óta tartó házassági pletykákról is megszólalt, miután sokan kiszúrták az aranygyűrűt a gyűrűs ujján, de nem azt mondta, amit vártak tőle, hanem egyszerűen elterelte a témát.
2: Közlekedés.
3: Éjjel Salgó Tarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 26-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Tiszaújvárosi Járásbíróság ítéletet hozott egy férfi ügyében, aki 2024. júniusában Mezőcsáton brutálisan bántalmazta a saját kutyáját. A bíróság megállapítása szerint a férfi az udvarán földre szorította az amerikai Staffordshire terrierjét, rátérdelt, majd egy baltával és egy tégladarabbal többször nagy erővel a fején megütötte. Az állat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszíne hívott állatorvos kénytelen volt elaltatni. A bíróság a férfit állatkínzás büntettének minősített esete miatt 4 év börtönre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés szerint nem bocsátható feltételes szabadságra. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, Mick Jagger ügyéből botrány lett, és a Lipari szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a 7 sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A Tiszaújvárosi Járásbíróság ítéletet hozott egy férfi ügyében, aki 2024. júniusában Mezőcsáton brutálisan bántalmazta a saját kutyáját. A bíróság megállapítása szerint a férfi az udvarán földre szorította az amerikai Staffordshire terrierjét, rátérdelt, majd egy baltával és egy tégladarabbal többször nagy erővel a fején megütötte. Az állat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszíne hívott állatorvos kénytelen volt elaltatni. A bíróság a férfit állatkínzás büntettének minősített esete miatt 4 év börtönre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyektől. A döntés szerint nem bocsátható feltételes szabadságra. Megbírságolták a Rolling Stones frontemberét, mert hangosan hallgatott zenét egy olasz étteremben. A bírságot Stromboli város polgármestere rótta ki, Mick Jagger ügyéből botrány lett, és a Lipari szigetek kereskedőit, vendéglátósait és más idegenforgalomban dolgozó vállalkozásait tömörítő szervezet közleményben fejezte ki sajnálatát a történtek miatt, és bocsánatot kért a 7 sziget teljes közössége nevében. Arra kérjük Mick Jaggert, jöjjön vissza hozzánk, vendégül látjuk, olvasható több mint 1300 munkahelyet biztosító 100 vállalkozás közleményében, amelyben azt is írják, hogy vannak helyzetek, amikor kis józan észre lenne szükség.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter bejelentette, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, amiben tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Reagálta arra a terjedő hírre, hogy a Tisza kormány eltávolodna a versenysport eddig ismert kiemelt támogatásától. Hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Hozzátette, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségei egyelőre nem változnak.